Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gresham Kávéház az egyik legexkluzívabbnak számított Pesten. Az 1930-as években az impresszionizmusból kiinduló posztnagybányai művészeknek is itt volt a bázisa, annyira, hogy őket egyenesen Gresham körnéven ismerték a művészeti életben. Kevesen tudják, hogy a pesti politikai kabaré is innen nőtt ki. 1921-ben a Mérleg utcai épületrészben nyitotta meg Nagy Endre a Pódium kabarét. Itt született meg a Hacsek és Sajó elődje, Szókratesz és Plútó néven. A kabaré annyira szókimondónak számított, hogy másfél évnél nem is élt tovább. A Dunaparti luxuspalota alaksora is a németekkel szembeni szellemi ellenállás terepeként működött, ameddig lehetett. 1936-ban az épületben újra kabaré nyílt. A háborúban a lépcsőház bombatalálatot kapott, de az épületkomplexum összességében viszonylag jól úszta meg a légi támadásokat és az ostromot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Ludwig van Beethoven 3. S-dur Eroika szimfónia első tétel. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar. Karmester Solti György.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Liszt Ferenc második magyar rapszódia. Zongorán közreműködik Lang Lang.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Következik Johann Pachelbel, Kánon. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl a Lajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest Székesfőváros tanácsa az első 200 darab nyilvános állomás felállítására 1927. szeptemberében adott engedélyt. Az első telefonfülkét Magyarországon 1928. decemberében a belvárosi Váci utca elején telepítették. A nyilvános állomások száma az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején voltak a legnépszerűbbek. Akkoriban naponta átlagosan 22 percet beszéltek egy készülékről. Ma ez a pénzbedobos készülékeknél napi 2 perc körül van, a kártyásoknál 1 perc alatt. A nagyobb városokban még gyakrabban használják, kisebb településeken már csak segélykérő funkciót töltenek be. A fülkék száma az utóbbi években gyorsan csökkent. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság rendelkezésére álló legutóbbi 2020-as adatok szerint a hírközlési szolgáltatók mindösszesen 6571 telefonfülkét üzemeltetnek Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl-a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Círbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl-a Lajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották. A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
2: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám író, a gasztrorégész. Szervusz Ádám, szeretettel köszöntelek.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát olyannyira te vagy a gasztrorégész, hogy itt van előttem egy könyv, melynek ez a címe. A gasztrorégész a gulyás kommunizmus konyhája. Csodálatos.
3: Hát nekem mondod, nagyon örülök, álmodni sem mertem volna róla 5 évvel ezelőtt, amikor a blog elindult, hogy ebből nem hogy 5 éven belül, de hogy valaha egy könyv forma lesz, amit foghatok, szagolhatok, meg remélem minél többen mások is.
2: Mivel foglalkozik egy gasztrorégész? Tehát hogyan indult a te blogod? Mert ugye ez volt az első állomás.
3: Én amúgy is gasztró és borújságíró vagyok, de főállásban a jelennel foglalkozom, meg a jövővel, arról írok, viszont mindig érdekelt a múlt, van egy ilyen nosztalgikus alkat is vagyok egyben, úgyhogy ezt a fajta érdeklődésemet viszont el kellett választanom a mindennapi munkámtól, úgyhogy a Covid alatt arra gondoltam, hogy akkor úgyis van idő, otthon van az ember sokat, hogy akkor elindítom ezt a blogot, és akkor ott kiélem ezerféle hajlamaimat.
2: De önmagában a gasztronómia az kellett, hogy téged érdekeljen, de a jelenben is gondolom.
3: Abszolút gasztró és borújságíróként abszolút, tehát hogy az meghatározza már egy jó pár éve az életemet, a gasztronómiai újságírás, a gasztronómia meg születésemtől fogva meghatározó, mint a legtöbb embernek, úgyhogy igen, ez egyszer találkozott, és egy gasztronómiai újságírásban előbb, és aztán mellé jött, hogy a múlt szeretetét is be tudtam csatolni, vagy csatornázni, és akkor így lett ez a blog.
2: Na jó, de az egy dolog írni az ételekről, de hogy kell, hogy ehhez valami más is kapcsolódjon, tehát hogy érzelmileg is kell, hogy viszonyulj az ételekhez.
3: Abszolút, abszolút, és ez a korhoz is, én kisgyerek voltam, tehát 1980-ban születtem, úgyhogy a rendszerváltásig azért már tudatomra ébredtem, és sok kedves emlék van, annál is inkább, mert hogy vannak emlékek, a szocializmusnak vívmányai, elég a Piros Aranyra gondolni, vagy a Túró Rudira, ami mai napig velünk vannak, tehát hogy megvan ez a kapcsolódás még ma is, és ezeket például nagyon szeretem, úgyhogy ez teljesen egyen. Kontinuitás tulajdonképpen.
2: És kinyitottam a könyved, csak épp belelapozta, itt van, hogy a krumpileves legyen krumpileves. Ugye ez szinte már szállóige.
3: Így van, ezt Kádár János mondta, amikor tulajdonképpen arról beszélt az egyik pártkongresszuson, hogy mindenki a helyének, a funkciójának megfelelően cselekedjen az ország boldogulásáért, vagy tegyen az ország boldogulásáért. Ő ezt ennél egy kicsit bővebben mondta, és aztán a nép szája egyszerűsítette le ezt tulajdonképpen erre a nevezzük aforizmának, hogy a krumpileves legyen krumpileves erre a frappáns formára, ami meg is maradt, de például igen, a könyvnek a legelső fejezete arról szól, hogy egyrészt, hogy jöhetett Kádárnak a krumplileveses hasonlat, azért meghatározó volt a krumpli az ő életében, másrészt meg, hogy valóban szerepel a kivonata annak a beszédének a pártkongresszusról, hogy nem teljesen így szólt, és hogy szólt pontosan.
2: Valahol a társadalmat is leképezte a gasztronómia? Tehát valamit azért megmutatott?
3: Hát abszolút, abszolút. Tényleg, ha valaki ezt hazabeszélek nyilván, de szerintem ez egy színes, szagos változata annak a történetnek, szóval hogy a történelmet tulajdonképpen egy színes, szagos módon a gasztronómián keresztül ismerhetjük meg. Arra szoktam gondolni, hogy számomra a Moszkva tér című film egy kultikus film, a mai fiataloknak azt javasolnám, hogyha a rendszerváltásról, amiben nem éltek, valamit szeretnének megtudni szórakoztató módon, akkor azt a filmet nézzék meg, és nem akarom a gasztrorégész könyvet a Moszkva tér tényleg kultikus státuszba emelkedett filmhez hasonlítani, de egy kicsit úgy érzem, hogy ez is jó lehet arra, hogy ezt az 1945 és 89 közötti időszakot egy stílszerűen emészthető formában ismerjék meg azok, akik nem éltek benne azon keresztül, ami mindenkinek az életében meghatározó. Az ételek, az italok, a szórakozóhelyek.
2: Hiszen máig hat.
3: Abszolút. Az ugye még nem csak, hogy a felsorolt ételek meg ételizesítők léteznek a mai napig, de a Bambi is létezik a mai napig, gyakorlatilag abban a formájában, ahogy annó megnyitott. A Pajtás étterem nem a leghíresebb a Gyorskocsi utcai, de ez például a könyvből szintén kiderül, hogy Újpalotán meg Zuglóban is működött egy pajtás, ebből gyakorlatilag ilyen láncot akartak annó a döntésre, vagy az illetékesek csinálni, és az Újpalotai ugyanabban az épületben, de nem ugyanaz az emeleten, de más, kicsit más formában, más funkcióval, de a mai napig működik. Tehát, hogy egy-két dolgot még ilyet is megtaláltunk.
2: Na, és aztán folytatjuk még a többivel is, hiszen rengeteg titokról lehull a lepel. Folytatjuk a beszélgetést Geri Ádám íróval, a gasztrorégésszel itt az Intermedzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám, író, a gasztrorégész. Az előbb a Moszkva tér című filmről volt szó. Azt mondtad, hogy aki a könyv iránt érdeklődik, az nézzen el a filmet is. Ugye? Valahogy így, én értettem így. Mindegy, előtte vagy utána el lehet olvasni
1: egy könyvet például. Így van, és egyébként vicces, hogy ezt visszahozta, de a Pajtás étteremben van is egy jelenet a Moszkva térben, úgyhogy talán az a legizgalmasabb, ha az ember elmegy a könyvvel a kezében, kinyitja, van róla egy szép nagy indítókép is ott a fejezetnél, és megnézi, hogy ma hogy néz ki, utána megnézi tényleg a Moszkva tér című filmet, hogy akkor hogy nézett ki, és akkor ez egy teljes három, vagy nem is tudom hány dimenziós élmény lesz.
0: És akkor még ráadásul húha, közben hihetetlen vihar kerekedett itt.
2: Igen.
0: Mennyit hallott erről, ugye?
2: No. Trópusi.
0: Igen, ilyen volt szinte. Akkor is, 45 és 89 között is valószínűleg.
1: Feltételezem, nem emlékszem rá, de hát simán.
0: Hűtés közben leázik a címke, ez is egy fejezet cím. Ennek kapcsán mi az, ami fókuszba kerül?
1: A kinizsi sör, amit nagyjából a kőbányai sörrel egy időben a kőbányai sörgyárak forgalomba hozott. Az egy picit jobb minőségű sör volt, magasabb száraz anyagtartalommal, hosszabban eltartható volt. És hát ez megágyazott a csalásoknak, mert sok vendéglátós a kőbányait adta el kinizsiként, úgy, mintha leázott volna róla a címke.
0: Az igen.
1: Úgyhogy ezzel voltak kis ügyeskedések.
0: És Ádám, te hogy nyomoztál ezek után, az információk után?
1: Mindig az újságarchívummal kezdve, a digitális újságarchívummal 200 plusz évre visszamenőleg újságok digitalizálva vannak, tehát kereshetők, szókereső is működik benne. Mindig így szoktam kezdeni, ez a legegyszerűbb, mert ezt otthon el lehet kezdeni, nagyon-nagyon sok információ ki tudja derülni akkoriban a korabeli sajtó, hogy írt róla, vissza lehet fejteni, hogy tényleg úgy történt, ahogy a ma emlékezünk rá. Tehát mindig ez a legelső lépés nekem. És hogyha a téma úgy kívánja, és esetleg még vannak szemtanúk abból az időből, akkor őket megkeresem, elmegyek könyvtárba, még a Corvinus, tehát a Közgazdaságtudományi Egyetemnek a könyvtárában is jártam, mert azt hiszem az is az Arcanum egyik újságcikkéből derült ki, hogy a City Grillről és a McDonald'sről, amikor a McDonald's megjelent Magyarországon, elég hamar tulajdonképpen felülkerekedett ebben a gyorsétteremlánc csatában, ami a City Grillek végét hozta el, és írt valaki erről egy doktori értekezést, hogy mi okozta gyakorlatilag a City Grill vesztét, miért maradt alul a McDonald's-el szemben, mik voltak azok a hatékonysági faktorok, számokkal alátámasztva írta meg a doktori értekezést, úgyhogy jártam például, az magam se számítottam rá, hogy mondjuk a Corvinus könyvtárban is ki fogok kötni bármi kapcsán, de ahova menni kell.
0: És ez nem úgy történik valahogy, hogy felfedezel egy titkot, vagy egy információ utánmész, és aztán ott nyílik egy újabb kapu, tehát valahová máshová vezet, hiszen ez nagyon sokszor van így a tudományos munka során.
1: Nagyon gyanakú vagyok, tehát bármikor, ha én azt látom leírva, hogy a Krúdi Fröccsben 9 deci bor van, tehát az arány 9 deci bor és 1 deci szóda, akkor én rögtön gyanakszom, hogy ezt csak mondjuk ma tudjuk így, és ez régen nem így volt, és akkor elkezdek tényleg az Arcanum, az újságarchívumban kutakodni, vagy látok egy évszámot, hogy most például a napokban a Dunapark kávéházról írtam, mert nem sokára megnyit, és benne is van a logójában, hogy 1938 újságírónként bennem van egy ilyen egészséges gyanakvás, hogy vajon tényleg 1938-ban nyitott-e azért, mert ma az szerepel a logójában. Hát és mit tesz Isten, nem akkor nyitott, úgyhogy, de van olyan is, amikor el kell kullognom dolgom végezetlenül, mert például Jókai Mórnak úgy tűnik, hogy köze volt a Jókai bableves születéséhez, de hogy mindennel megpróbálkozom, aztán vagy sikerül, vagy nem. Az fontos, hogy újat mondtasak. Tehát én nem fogom elmondani századik cikkben is, hogy tényleg Jókai Mornak köze volt a Jókai Bableveshez, akkor hagyom annyiban azt a témát, és megyek tovább.
0: Hát ez a kopó természet, ugye?
1: Igen.
0: Jövünk vissza Geri Ádám íróval, a gasztrorégésszel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám író, mondhatom azt, hogy nyomozó, ugye, a gasztronómia világában, aki egyébként a Gasztrorégész címmel könyvet is írt, a Gasztrorégész a bujás kommunizmus konyhája címmel. Hát ezt lapozgatom éppen, és aztán itt van egy fejezet cím, nem hiába végzett Zsuzsika a kávéfőző tanfolyamot. Mire utal?
1: A Bambi presszóra, amit már említettem, hogy a mai napig látogatható olyannyira, hogy a mai napig tudomásom szerint az az Oszfolk Ottónia tulajdonosa, aki 1968-ban 14 évesen került oda, nyilván akkor még nem tulajdonosként, de hogy ő lett a tulajdonos, és a mai napig ez ő vezeti a Bambit, és hát tényleg, ha belép oda az ember, az egy időutazás. Én éppen tegnap voltam ott, ittam egy málna szörpöt, de máskor meg meleg szendvicset, azt a klasszikus meleg szendvicset szoktam enni, szóval az tényleg egy intézmény.
0: De miért vonzódsz annyira ehhez az időszakhoz, gasztronómiailag?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Eleve, mint mondtam, egy nosztalgikus alkat vagyok. Ehhez azért van kapcsolódásom, ha kicsi is, ha csak 9 évnyi is, mármint a könyv által bemutatott korhoz van egy kis kapcsolódásom, 9 évnyi, de a szüleimen, nagyszüleimen keresztül azért ennél jóval több. Ez azért könnyen kutatható, mert hogy, mint említettem, az Arcanumban vannak 18. századi újságok is, egyrészt abból sokkal kevesebb van értelemszerűen, másrészt azért a nyelvezete is sokkal nehezebb, tehát az azért sokkal nehezebben kutatható, tehát újságírói szempontból, vagy praktikusan is ez a korszak, ez jól kutatható, mert jól dokumentált újságok szintjén. Úgyhogy szerintem így minden összetalálkozott itt ennél a korszaknál, de ez nem jelenti ezt. Tehát, hogy megyek vissza, sokkal régebbi időkre foglalkoztam a Széchenyi Istvánnal, azt például kikutattam, hogy ne a pezsgőszavunk, a buborékos borra, a pezsgőszavunk az nem tőle származik, nem ő használta először, de írtam a Laci konyháról is, szóval, hogy ugrálok az időben, valóban a blogomon elég sok cikk született erről az 1945 és 89 közötti korszakról, úgyhogy adta magát, hogy végül ebből álljon össze a könyv.
0: A blog tartalmából áll össze?
1: Csak részben. Vannak olyan fejezetek, amiket kifejezetten a könyv számára írtam.
0: Nem tudom, hogy ilyen-e például az erőizom tejet iszom cím fejezet?
1: Igen, a mesesajt az kifejezetten a könyv számára készült. Ez egyébként érdekes. Én azt hiszem, hogy az a szerkesztő dobta be. Én nem emlékszem, hogy ettem volna valaha mesesajtot, vagy úgy szembe jött volna. És azért gondolom, hogy nem, mert akikkel eddig beszéltem, és akiknek szembe jött, azoknak ilyen, mondhatom, hogy tulajdonképpen traumatikus élményt okozott, tehát ők konkrétan emlékeznek rá, hogy találkoztak vele. Úgyhogy ha én nem emlékszem rá, akkor valószínűleg nem, mert az meghatár. Bocsánat, talán javítom magam, nem mindenkinek traumatikus, bár én a többségnél úgy éreztem, hogy az nem volt kedvére való, de hogy valamilyen meghatározó élménye volt vele kapcsolatban, úgyhogy nekem meg semmilyen, és azt gondolom, hogy akkor nem jött szembe.
0: Szóval traumatizálta az ismerőseidet a mesesajt?
1: Én úgy érezem, még a Gaskó Balázssal, a kollégáddal is szóba került, ez már nem is emlékszem, hogy a beszélgetés előtt, és ezért utána kifejezetten kerültük a beszélgetésben, vagy a beszélgetés előtt szóba került, és utána kifejezetten fölemlegette a beszélgetésben, hogy akkor most kiadja magából, ami benne volt, de igen, ő például azt mondta, hogy vagy hát így nagyon húzta a száját.
0: Szóval akkor neki is egy rossz emlék.
1: Igen, nekem úgy tűnt.
0: Na hát jó, mert én legalább semleges vagyok, mert nem tudom, hogy milyen.
1: Ott a recept a fejezet végén, egy házi mesesajtnak a receptje, úgyhogy előtted a pálya.
0: Abszolút, meg is fogom nézni. Na, de van egy olyan fejezet is, hogy csupa arany az életünk. Hát van sejtésem erről, hogy mi lehet ez a piros arany?
1: Ez a piros arany, így van, ami mai napig velünk van. Én nagyon szeretem is, az például olyannyira, hogy kiskoromban volt, hogy csak így nyomtam ki a tubusból az ujjamra, és ettem. Hát azzal meg például az volt a baj, derül ki a könyvből többek között, hogy a tubus az ilyen atombiztos volt gyakorlatilag, hogy nem bírták kinyitni a Fehér Klára akkor nagy, hát főleg ifjúsági könyvei miatt emlékezünk ma rá, azt hiszem, beírt egy gyakorlatilag egy ilyen irodalmi minőségű pamfletet arról, hogy vártak valakit vendégségbe, már kalapáccsal püfölték a piros arany tubus, de még mindig nem nyitott ki, megjött a vendégházas pár, akkor négyen folytatták ezt a meccset a piros aranyos tubussal, és akkor egyszer csak sikerült, de addigra olyan, tehát már ők is minden erőt bevetettek, meg valószínűleg már úgy deformálódott, meg már akkora nyomás lett benne, hogy utána beterítették vele a lakást.
0: Hát ki tudja, hogy azóta változott-e a csomagolás, ezt most meg nem mondom.

0: plafonról a piros aranyat. Úgyhogy ez talán megoldódott. Ha,
1: vagy borkával próbálják.
0: Vagy igen, vagy mondjuk a lexikonnal próbálják kinyitni.
2: Következik Camille Saint-Saëns, az állatok farsangja, hattyú. Előadja Bizják Dóra, zongora, Simkó Várnagy Mihály, gordonka és Zentai Károly, zongora.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám, író, a gasztrolégész. Ádám mindenféle viharhúzom van itt körülöttünk, szóval én nem is tudom, hogy mi lesz majd, ha a beszélgetés véget ér.
1: Hát az mindenképpen lesz, hogy én elindulok haza, úgyhogy kérem ezúton is az égieket, hogy ott majd egy kis kíméletet tanúsítsanak irányomba.
0: Hát reméljük, hogy így lesz. De ilyen egészen szeptemberi az időjárás.
1: Nagyon jó ez így júliusban, tényleg.
0: Pláne, hogy szeptemberben lesz a bemutatód, tehát akár a könyvbemutatód, akár ott is érezheted magad abban az időzónában.
1: Igen, végül is a vendéglátó, kereskedelmi és vendéglátóipari múzeum az fedett, és de hát bízom benne, hogy ennél jobb idő lesz, hogy az emberek majd elindulnak. Szerintem nagyon izgalmas lesz, hát egyrészt a helyszín az ugye adja magát, másrészt beszélgető társam Sali Noémi lesz, aki egyben az én idolom, és őt kértem meg, hogy beszélgessen velem a könyvről, úgyhogy hát szerintem én fogok ott kb. Legjobban szórakozni, hogy ő kérdez, meg biztos, hogy én is fogom őt kérdezni, mert tényleg a munkásság nagyon inspiráló, és effektív is szokott nekem segíteni, mert hogy elképesztő, hogy mi tudás van az ő fejében. Tehát, hogyha sokszor megspórolnám magamnak, hogy valami egyetlen dologra kapjak egy választ, és ahhoz én még azt se tudom, hova kell nyúlni, tehát lehet, hogy 10 felé kell nyúlni, 10 forráshoz, akkor szoktam neki írni egy e-mailt, azt mondja, hogy igen, vagy nem, vagy ekkor, és onnantól kezdve haladok tovább. Elképesztő.
0: Megvan a válasz, csak egy telefonhívás válasz tőle. De miért olyan későn szeptemberben van a bemutató?
1: Május 26-án jelent meg a könyv, a nyár ebből a szempontból nem ideális, úgyhogy a török Róbert

0: Ezzel a múzeum igazgatójával ezt beszéltük meg, hogy amikor mindenki visszajön a nyaralásból, elindul megint a hétköznapi élet, akkor tartsunk egy ilyen beszélgetés, bemutatóval egybekötött beszélgetés. Szerintem is ideál, bár ahogy mondod, ez a szeptember időjárás éppen.
1: Akár most is lehetne, ami az időjárást.
0: Az alapján biztosan, igen.
1: Ádám, a könyvedben felfeded a pilóta kex titkát, vagy egyik titkát, vagy valamiféle rejtélyét?
0: Hát szerintem igen, mert én voltam az első, aki meg, mert azt úgy tartjuk számon, mint a szocializmus egyik vívmányát, talán még a terméknek a saját honlapján is az 1955, vagy az 5-ös évszám szerepel, vagy az 50-es évek, és nekem sikerült kiderítenem, hogy ez már a második világháború alatt létezett, és ez például egy olyan, amit korábban említettem, hogy találtam valakit, aki évtizedekig a Győri Kexgyárban dolgozott, nagyon sok emléke van, írott emléke is van neki abból a korszakból, a Győri Kexgyár életéből, és mutatott nekem egy, nevezzük termelési naplónak, 1943-ból, amiből kiderül, hogy már akkor csomagolása volt a pilóta kexnek. Sajnos a pilóta kex, annak az első pilóta kexnek a receptje nem maradt fenn, de az biztosan látható ebből a füzetből, feljegyzésből, hogy csomagolás már tartozott hozzá, akkor pedig kellett, hogy legyen pilóta kex is. Úgyhogy gyakorlatilag találtam 12 évet a pilóta kex életében, pályafutásában.
1: Tessék, már is megváltozott a pilóta kex történelme.
0: Igen, azt nem tudom, hogy ez kit ráz meg, de hogy ez csak egy érdekesség, hogy ilyen apró részletek is ki tudnak kerülni, és hogy tényleg a pilóta kex annyira ikonikus, a szocializmus ikonikus termékének tekintjük, és kiderül, hogy tulajdonképpen nem is abból a korból származik. Ez a mérnökember, aki mutatta nekem ezt a füzetet, ez még azt is valószínűsítette. Tehát, hogy ő még történetet is, vagy egy feltételezése is van, hogy abban az időben sok pannonhalmi diák vonult be a légvédelemhez, vagy a légierőhöz, bocsánat, a légierőhöz, és lehet, hogy ez adta az apropót, hogy akkor kiadják ezt a pilóta kexet. Szóval ez is azt mutatja, hogy minden korban volt valami. Tehát, hogy még az élelmiszerek megtervezésénél is ilyen nagyon-nagyon tudatos döntések eredménye lehet ez.
1: És mit gondolsz, a 89 utáni, mondjuk 90-től 2000-ig tartó időszak, az mennyiben lehet izgalmas? Tehát például foglalkoztat-e téged?
0: Abszolút foglalkoztat. Nagyon sok történet van, ami odáig fut ki, hát a City Grill is a 90-es években szűnt meg, Szóval, hogy sok van, ami túlnyúlik, sok mindennek a történetét a rendszerváltás zárta le, tehát hogy az a 89 után elkezdett vegetálni, vagy lefelé ívelni a karrierje, és akkor akár az ezredforduló előtt, vagy az ezredfordulót követő években szűnt meg, a Schweik étterem is ilyen volt, egyébként a sok termék is olyan volt, és jöttek újak. Hát engem a 80-es, 90-es években, tehát a rendszerváltás környékéről, ami érdekelni fog, és biztos, hogy fogok írni róla, amikor mondjuk megjelentek az első gírószozót, nagyon szeretném majd. Érdekes, most úgy látom, hogy Nyíregyházán született, de ez még így kevés. Ez egyszerűen csak annyi, hogy ebben az újságarchívumban, ha beírja az ember, hogy gírosz, meg nem tudom, Magyarország, akkor nyíregyházi cikkeket dob fel. Azért ez még kevés, tehát ennek jobban neki kell járni, utána kell járni, de ezek például nagyon érdekelnek, hogy amikor kinyíltak a határok, akkor mikor azok, amik ma is velünk vannak, akár gyorséttermek, vagy nemzetközi konyhához tartozó éttermek, nemzetközi konyha képviselői, azok mikor jöttek be hozzánk, kik voltak az első képviselők, úgyhogy a 90-es évekből majd ezt fogom kutatni.
1: Na, egy újabb nyomozati anyag. Nem is
0: hát,
1: egy.
0: Igen, hát remélem, mert egyébként az első kínai étterem, amit még nem kínaiak vezettek, hanem egyébként Bíró Lajos főzött a konyháján, az már bőven a rendszerváltás előtt megnyitott az első magyar pizzázó, a 60-as években megnyitott az első privát, tehát Maszek pizzéria is a 80-as években megnyitott, tehát a 90-es korszakban úgy néz ki, hogy ez a nyugati világ már jóvel 89 előtt beszűrődött hozzánk, úgyhogy nem tudom, mi marad egyelőre a 90-es évekre, de én meg fogom mondani ezt.
1: Figyelj, a saját könyvedre tudsz alapozni.
0: Tudom, hogy ott már miután ne kutassak, mert az bekerült az 45-89-ig tartó időszakot felölelő kötetbe, úgyhogy ami ott szerepel, az már biztos nem 89 után jött.
1: Így van, úgyhogy a saját könyvedből kutathatsz, itt a forrás. Közben elállt az eső.
0: Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy írzoltál. Jó, abszolút, látod. És akkor mikor lesz a könyvbemutató szeptember?
0: Szeptember 24-e, ez tudomásom szerint egy csütörtöki nap, délután 4 vagy 5 óra magasságában, tehát ugye a múzeum zárás előtt 1-2 órával, de ezzel én még szerintem tele fogom szórni majd az összes létező felületemet, úgyhogy erről még majd lehet tájékozódni, amikor eljön az ideje.
1: Töröp Robit is üdvözöljük!
0: Átadom.
1: És nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én meg nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Geri Ádám író, a gasztrorégész volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A Fiatalítás című méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, mert csatornát javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Egy jó polka után az útravalót közölni csak ide ér az ember. Elnézést kérek minden kedves hallgatónktól, ugyanakkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Nyitányt választotta. Július 23-án, csütörtökön, reggel. Azt mondták tehát, hogy útravaló, akkor a köszönés után és az idő meghatározás után egy pici Gustav Flaubert, mert hogy ő az utazásról ad ma nekünk egy remek idézetet, és az utazás nagyon fontos, úgyhogy induljon el egy pici csönd után, természetesen a mai utazásunk, amiben lesz szó majd nagy utazásról, egészen a csillagokig lehet elmenni egy jó kis Pink Floyd örökséget hordozó Keep Floydin koncerttel, fura helyszín, de a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba kell menni érte, aztán pedig Dunaharasztiba kell elmenni, egyrészt, hogy megtekintsük a gyönyörű Laffert kúriát, másrészt pedig szintén utazás, Indián Cowboy kiállítás dr. Baktai Ervin munkásságából, és még egy kiállítás a műcsarnokban, ez művészeti, és ráadásul csendben kell lenni hozzá, vagy nem. Révész Tamás Csend a Mindennapok költészete című autonóm fotográfiai munkásságát bemutató kiállítás élvezhető majd, amíg én kifújom magam, addig pedig jöjjön ez a bizonyos Flaubert idézet, ami tényleg az utazáshoz tartozik, és erről szól, de egy picikét a lelkünkbe is hatol, mert hogy Gustav Flaubert azt írta, hogy az utazás szerényé teszi az embert. Észreveszed, milyen apró helyet foglalsz el a világegyetemben. Ez az apróság most kifújja magát, és kíván minden jót, könnyedséget, és főleg nyugalmat július 23-ára, csütörtökre.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc. Pénteken a nyár egyik legkülönlegesebb szabadtéri eseményének ad otthont a Schwab-hegyi csillagvizsgáló parkja. A Pink Floyd örökség legautentikusabb hazai ápolója, a Keep Floyding zenekar és az ország legnagyobb csillagvizsgálója egyesíti erőit egy páratlan nyáresti program erejéig. A The Bright Side of the Moon címet viselő rendezvény a városi kánikulából is igazi felüdülést jelent, a csillagvizsgáló ősfás parkjának kellemes esti klímájában, pokrócokon és kemping székeken ülve élvezheti a közönség a 2 órás zenei utazást. Aztán a sötétség beálltával átveszi a szerepet a szakértő csillagászok tudása. Mi pedig átadjuk magunkat a reggeli express vendégének, Balázs Lajosnak, a Keep Floyding menedzserének.
2: Így a 60-as évek végén, 70-es évek elején ugye eleve nagy volt az űrverseny, és ez beszivárgott így a művészetekbe, a Pink Floydhoz is nagyon sok csillagokkal, űrrel kapcsolatos tematikájú dalszöveg, dal jött akkor létre. Így gondolkoztunk, hogy ezt hogyan tudnánk összeházasítani a Keep Floydinggal, és akkor így beugrott a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, hogy meg kéne őket keresni, hogy hajlandóak ők egy ilyen együttműködésre, és nagy szerencsénkre igen, abszolút mértékben nyitottak voltak. Egy ilyen 50-50 alapon szerveződő koncert, nem is igazán koncertnek, eseménynek szeretem ezt jobban hívni, egy ilyen esemény jött létre, aminek az első része, az első 50%-a az egy Keep Floyding koncert, ahol olyan dalok kerülnek terítékre, mint a Dark Side of the Moon, nem, sőt ugye The Dark Side of the Moon egy teljes albumot el fog játszani a zenekar, utána pedig olyan dalok, amik valamilyen módon kapcsolódnak a csillagokhoz, az űrutazáshoz, hát ilyenből azért van számos szelekció, szóval, hogy ez egy szuper program lesz, és utána a csillagvizsgáló munkatársai pedig kitelepülnek a tárcsöveikkel, és azok az égitestek, amiket eddig a zenekar megénekelt, meg lehet őket nézni valódi saját szemünkkel ezekben a tárcsövekben, és ott tényleg szakértő csillagászoktól bármilyen csillagászattal kapcsolatos kérdést föl lehet tenni. Ez egy első program lesz, most mi nagyon nagy reményeket fűzünk ezt, hogy ez sikeres lesz, és a közönségnek is legalább annyira fog tetszeni, mint nekünk. Így néz ki a program, hogy 6 órakor van a kapunyítás, utána 1 óra ilyen érkezés, utána 7-től 9-ig van a Keep Floyding fellépése, majd pedig 9-től 11 óráig van a csillagvizsgálat, és 23 óra 55-ig lehet a helyszínen tartózkodni, tehát hogy éjfélig ott lehet lenni. Készül a helyszín helyben sütött nápolyi pizzával, sörrel, ez egészet egy ilyen pikniknek tervezzük, tehát egy ilyen kifejezetten fesztivál hangulatú, de mégis nyugodt, bensőséges művészet, zene és a tudomány találkozása. A zenekarunknak egy abszolút kitűzött célja, hogy generációkon átívelve tudjuk tovább adni a Pink Floydnak a zenéjét. Ugye most már azért elég bajosan lehet eljutni egy Pink Floyd koncertre, mert a tagok azok külön-külön folytatták útjukat, és hát már korban is eléggé benne vannak, bár ez nem akadályozza meg őket abban, hogy szuper koncerteket adjanak. Mi alapvetően inkább ezt az albumhű előadásmódot keressük, megfűszerezve azzal, amit Keep Floydingnek hívunk, tehát hogy mi is teszünk azért bele egy-egy szólót, egy-egy olyan jammelést, amitől ezt Keep Floydingnek lehet hívni, és szerencsére ezt a közönség nagyon szereti is. Felnőtt egy olyan generáció már, akik abszolút mértékben meg tudnak lepődni azon, hogy ez a Pink Floyd ez mennyire egy kúrens és még 2026-ban is releváns üzenettel rendelkező zenekar. Ugye ez azért is van, mert ők mindig ilyen nagyívű dolgokról beszélgettek, nagyívű ötleteik voltak. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a The Dark Side of the Moon-on, a Time-ról, vagy a Money-ról beszélünk, ezek akkora megaslágerek voltak, amiket még manapság is nehéz elkerülni, de felszoktam hozni példaként, hogy az én 5 éves és 7 éves kisfiam is nagyon szereti és imádja, amikor az autóban elindul a Time, mert csengenek, bonganak a harangok, kattognak az órák, csodálatos zörejek vannak, ugye ez az a réteg, ami őket is eléri, és mondjuk egy idősebb, korabeli 60-70 éves ember is, aki ellátogat a koncertünkre, őt ugyanez a dal, aztán meg a szövege révén, meg a dallamai révén tud megérinteni. Igen, sajnos ezek teljesen olyan releváns üzenetek, amikkel szembe kell nézni, főleg, hogyha már így haladunk, ahogy mi is haladunk bele a korral. Szóval abban reménykedünk, hogy ahogy a klasszikus zene is évszázadokat tudott túlélni, azért, mert egyetemes mondani valója volt, és mindig is egy nagy kihívás volt ezeket a darabokat játszani. Szerintünk a rockzenének is meg lesznek azok a nagy klasszikusai, akiket majd még évszázadok múlva is játszanak, és ezt az örökséget igyekszik továbbvinni a Pink Floyd zenekar. Abszolút mértékben nem borongós lesz a koncert, reméljük, hogy az idő sem lesz borult egyébként. Itt a csillagász kollégák azok nagyon profi meteorológiai képességekkel rendelkeznek, mert ugye nekik a felhők azok el tudják takarni a csillagokat, de azt mondják, hogy ez most ebben az esetben pénteken nem így lesz, sőt a Holdat az egyik legjobb állásában fogjuk tudni elkapni, tehát amikor a legjobb szögben esik a fény ahhoz, hogy ott az ottani hegyeket és egyéb képződményeket, én most direkt nem akarok melvenni a csillagászok
3: között, az az ő dolgokat
2: mondani, de hogy a zene azt én inkább atmoszférikusnak hívnám, és olyannak, ami iszonyatosan erős üzenetekkel rendelkezik, tehát hogy ez nem egy borongós koncert lesz, mint inkább egy nagyon erőteljes és nagyon komoly atmoszférával rendelkező utazás.
1: Jó zenehallgatást és csillagvizslatást kívánok tehát péntek estére, a helyszín a Svábhegyi Csillagvizsgáló, a talp alá nem, a fülbevalót húzza majd a Keep Floyding zenekar, és nagyon szépen köszönjük az invitálást a Reggeli Express vendégének, Balázs Lajosnak, a Keep Floyding menedzserének.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Kezdjük a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlóját a gyönyörű muzsikával, orgona muzsikával. Egy kultikus helyen, a Deák téri evangélikus templomban vasárnap este 6-kor élvezhető Opic József orgona estje, Bachal, ige hirdetéssel, Böhmmel és ismét Bachal, Németh Sándor orgonán közre működik, de ott lesz természetesen Opic József is, hogy hogyan osztják föl, azt majd megtehetik, ha önök jól osztják be az idejüket még egyszer, tehát irány a Deák téri evangélikus templom vasárnap este 6 órakor. Péntek este 6-kor pedig egészen más hangulatban, de megtelik élettel és jazz muzsikával a Hollán Erdő utca Szabota Anna és Botos Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakához kötődő fiatal muzsikusok, egyrészt hallgatóként, másrészt pedig végzett zenészként. Ebben az estben, az utcai estben a jazz történetének meghatározó sztenderdjeiből válogatnak majd a műfaj időtlen dallamvilágát és improvizatív szabad megidézve, tehát irány a Hollán Ernő utca, Újlipócia, figyelem, péntek este 6 óra. Fiatal, hogy kávéval, ez egy fölhívás, de pici biológia is van benne. Az Elte fűvész kertjében, a Korányi Sándor utca 2-ben, igen, ahol a Pál utcai fiúk is, igen, ahol Nemecsek Ernő is, vasárnap délelőtt 11-től élvezhető egy habos reggeli kávé, ami nem csak belülről frissít fel, hanem a bőrünkre is fantasztikus hatással lehet. Megismerhető lesz majd a kávé sokoldalú szerepe a szépségápolásban, és nagyon zöldek leszünk, illetve barnák, mert hogy a kávézac sem vész kárba, megmutatódik, hogyan válhat értékes alapanyaggá a fenntartható szépségápolásban ez a két betű, mármint a K meg a V. Kerti tablókiállítás a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban, azért is érdemes menni az Andrássy út 103-ba szombaton 10 órától, mert hogy a Bhakti Jóga ösvény olvasható el, ilyen meditációs gondolatokkal, illetve jóga testtartásokkal. A szanszkrit jóga szó eredeti jelentése igázás, összekapcsolás. Ez arra utal, hogy a jogát gyakorló ember elméje megzabolásával kapcsolatot teremthet az örökkévalóval. Nehéz szavak, de tulajdonképpen könnyedség, és ez a lényeg minden programunkban, amihez és amikhez nagyon jó szórakozást, békét és nyugalmat kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért mai féltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baross utca között, mert csatornát javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. egy július 23-án csütörtökön köszöntöm Önöket, most már nagyon nagy hallgatás és szünet nélkül. Legyen tehát ez a csütörtök délelőtt könnyed, és nyugodt az iménti percekben Zarándi Ákos Örök tűz című művét hallhatták a Nyíregyházi Kantemus kórus vegyes karának előadásában. Az én előadásom pedig szóljon egy nagy örömhírről, 154 múlva itt van a karácsony. Ha ez túl messze lenne, akkor foglalkozzunk a jelennel, tessék felköszönteni a Lenkéket, egy gyönyörű név, női név, 19. századi magyar névalkotás, legyünk rá büszkék, a német Lenchen és a szláv Lenka névből alakult ki, és így tettük magyarrá. Hogyha pedig irodalmi tanulmányaikra szeretnének gondolni, és Apolliner versekre, akkor gyorsan keressék meg az ismerőseik között egyrészt az apolináriák, másrészt pedig az apolinár nevezetőeket. Az apolinár görög eredetű, de a latin apolinaris rövidülése Apollóhoz tartozót és neki szenteltet jelent. Szerintem nincsenek ilyenek jelenleg Magyarországon, de ha vannak, akkor őket is nagyon nagy szeretettel köszöntjük. Lehet, hogy vannak azonban Laborcok, szláv-magyar eredetű férfinév, anonimus névalkotása a hasonló nevű folyó nevéből, és ő tette meg, mármint a Laborcokat, az Árpád vitézeitől legyőzött ungvári kapitány nevének viselőivé. Más vélemények szerint egyébként a jelentése talán hős párduc, mind a kettő jól hangzik, az egyik történelem, a másik pedig egy gyönyörű állat, de most egy férfinévről beszéltem. A férfi nevek közül pedig kiemelkedő a rázsony és a rázsoly, egyrészt mert furcsa, másrészt pedig magamra is szólnom kell, hogyha rázsoly, akkor azt LY-nal jelöljük. Magyarországon igenis anyakönyvezhető, ha nem hiszik el, szláv-magyar eredetű, de ezt ma már ugye a Laborcnál felvetettem, a jelentése pedig ismeretlen, ezért érdemes hagyatkozni a tudósokra. Sokkal inkább javaslom, hogy kiránduljanak egyet. Például a József városban, ahol elérhető ugye egy Csolnoki Jenőről elnevezett tábla is a Rókus kórháznál, másrészt pedig végig sétálható a Bródi Sándor utca. Mindketten, mármint Csolnoki Jenő magyar földrajztudós szakíró és tanár, valamint Bródi Sándor is ma tulajdonképpen születésnapos. Az író Bródi Sándor 1863-ban született ezen a napon, és 1870-ben látta meg a napvilágot Csolnoki Jenő, aki egyrészt mint földrajztudós tette le a névjegyét, ha szabad ilyet mondani, de hát a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike, dolgozott a Műegyetem vízépítési tanszékén, sőt járt Kínában is tanulmány úton, a kínai Alföld nagy folyóinak delta vidékét tanulmányozta, a Sárga folyó és a Jangce meder változásainak okait és körülményeit kutatta.

Aztán a Kolozsvári Tudomány Egyetemre nevezték ki tanárnak, a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligájának is volt jeles tagja, és elsősorban a felszín alaktanta geomorfológiát művelte, és szerkesztette a Balatoni Szemle című lapot. De még egyszer, ha az emléktábla érdekli önöket, akkor a Rókus Kórház mellé menjenek. Majd Bródi Sándornak, illetve a róla elnevezett utcának is teret adok, de nem csak a József városban, és mesélek majd önöknek Zicsi Géza, magyar íróról, drámaíróról, zeneszerzőről, hogy miért hívják félkarú zongora művésznek, a fölköszöntendők között pedig ott van ugye Nyári Oszkár, magyar színész, és rendező, valamint Polgár Judit, magyar sakkozó is, úgyhogy boldog név, meg születésnapot kívánunk, de leginkább könnyedséget és nyugalmat, és ezt velünk érhetik el ezen a furcsa hidegfrontos borongós nyári délelőtt. Július 23-án, csütörtökön.

Klasszik Rádió 92. július 23-án, egy csütörtökön reggel az imént Georg Philipp Telemann E-moll szvittjét éveztették fuvolára és zenekarra a Capella Savaria jó voltából, illetve Németh Pál fuvola játékát is hallhatták. Most pedig az én hangomon próbálom meg csendre inteni a kedves néző közönséget. Pszt! Ez ugyanis a címe, a jól bevált címe és a nagyon szeretett címe azoknak a néma film vetítéseknek a Lovasott Kulturális és Rendezvény Központban, amelyeken hát egyetlen egy ember kelthet hangot. Na jó, mindenki, mert tulajdonképpen lehet a büféből, meg az édességek, hát nem otthoni hozatalából, de szóval a csemegézésből némi hangerőt kisejteni, de Répászki Miklós Dániel csak eljutottam hozzá, zongora játéka az, ami a legjobb, legérdekesebb, néha legsírósabb néma filmek alatt szólt, tehát a Lovasút Kulturális és Rendezvény Központban ma este 7-kor is. Az Aranylázat lehet ma megtekinteni, és tényleg sírni az emberi gyarlóságon, meg az emberi küzdőképességen, ezzel nem biztos, hogy sírni kell, ezt imádni kell, mint ahogy szerintem Charlie Chaplin egész munkássága, kivéve talán a fiatal hölgyekhez fűződő vonzalma és kapcsolat. Szóval minden imádni való, ami Charlie Chaplin, és minden imádni való, ami a pszt. De a pszt, az, hogyha gyerekeknek mondják, akkor abszolút nincsen igazunk. A gyerekeket föl kell készíteni 10:30-tól, ugyanis irány a Szépművészeti Múzeum, mint ahogy nagyon sokszor irány a Szépművészeti Múzeum ezen a nyáron a múzeumi hűsölő sorozatban. Itt igenis bejárható a múzeum, itt igenis megfogható minden, amit megengednek a körülvevő város, és a tágabb világ felfedezése szinte kötelező a 7-12 éves korosztálynak. Ez egy exkluzív tárlat vezetés, és rejtélyes istenekről, valamint legendás lényekről szól, ami rendkívül fontos. Ha azt mondom, hogy legendás lények, akkor már is eszébe juthat az embernek egy írónő, akinek köszönhetjük ugye például a Harry Potter sorozatot is, és egyáltalán nem véletlen, hogy eljutottam én idáig. Ma ugyanis nem mondom meg, hogy hány éves, de születésnapját ünnepni Daniel Jacob Radcliffe, Tony díjas brit színész, hogy szakállal vagy szemüveggel, az mindegy. Igen, ő volt Harry Potter, és igen, ma ő már nagyon nagyra hivatott, és szerintem ezt a hivatást és küldetést be is teljesíti. Én pedig szólok, hogy nem sokára hírek érkeznek hozzánk, utána pedig Dunaharasztiba rátogatunk, egy gyönyörű kúriába és remek programokra is. A legjobb program pedig, ha minket hallgatnak, ez itt a Klasszik Nyitány július 23-án, csütörtökön. Hát ezek a számok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás című méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés a pesti alsórakparton az Erzsébet híd és a Vigadó tér közötti szakaszon. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban. A Salgó-Tarjáni utcától lelassult a haladás. Zuglóban a Mogyoródi úton befelé a Nagy Lajos király útja után baleset miatt sávlezárásra kell számítani. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Rákóczi hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Klasszik Rádió 92, egy nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 23-án, csütörtökön reggel, nem sokára kirándulunk egy picikét. Az idő alkalmas, mert hát szerintem izzadni nem fogunk, azért ez a hidegfront megteszi a hatását, picit borongós, de éppen itt az ideje, hogy néhány könyvre hívjam föl figyelmüket, illetve egy íróra hívjam föl figyelmüket, akinek rendkívül változatos élete volt, néha szomorú, de töretlenül haladt a felé, amit ő kigondolt, amikor kisgyermek volt. És olyan kisgyermek volt, aki 14. volt, mármint gyerekként a családban. Egerben született, nem is tudom, hogy mondjam, 1863-ban egy bármilyen júliusi napon. Igen, akiről szól van, Bródi Sándor. Tehát Bródi Sándor, amiért akadozom, az egy rendkívül terebélyes életút, és nagyon jó feldolgozások és írások vannak. Én most a kultúra.hu oldalról nézem meg a 3 évvel ezelőtti kereknek tekinthető 160. születésnap kapcsán íródott művet. Tehát Bródi Sándorról beszélünk, és tényleg 14. gyermeke volt egy foltozó Szabónak, Egerben. Az apukától örökölte büszkeségét, életszeretetét, vállalkozó szellemét és állítólag fes külsejét is. Az iskolai tanulmányok befejezte után rajztanárnak készült, később pedig színésznek. Felvették a színitanodába, de betegsége miatt hamarosan búcsút kellett intenie a színészi karriernek. Ekkor bátyja gyulai ügyvédi irodájába került, írnoknak. Itt a szerződések és váltólevelek helyett szívesebben körmölt novellákat és színdarabokat, és milyen jól tette, 1884-ben megjelent első novellás kötete a Nyomor, ami komoly feltűnést is keltett, meg is fogta ezt a kötetet, Budapestre költözött, és az akkor tekintélyes Magyar Hírlap, valamint az A7 munkatársa lett. Az újságíráshoz is rendkívül különleges érzéke volt, bár akkoriban még kevesebbet olvasott, felkészültsége hiányos volt, írták róla többen, de harcias szelleme, ötletgazdasága és kitűnő stílusa feletette ezen hiányosságokat. Közismert és népszerű alakja volt a társasági életnek, és hogy miért mondtam ezt a bizonyos fességet, hát a hölgyek bolondultak érte, és nem is biztos, hogy rosszul tették, bár később azért nem alakult olyan szerencsésen az élete. 1889-ben Kolozsvárra küldték, hogy tudósítson az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület báljáról és egy színházi bemutatóról. Jönnek a hölgyek. Az egyik főszerepet ezen a színházi bemutatón a szép és tehetséges Hunyadi Margit játszotta. Bródi azonnal beleszeretett, a tudósításra szánt 3 napból 3 év lett, és megszületett egy fiú a kapcsolatból, igen, ő Hunyadi Sándor, a magyar irodalom jeles alakja, kiváló novellista és drámaíró, a vér nem válik, mondhatnám. A fővárosba visszatérve megnősült, nem azt vette el, akivel ugye Kolozsváron élt. Rosenfeld Bella Fehér Judit néven egyébként szintén írt és publikált. Aztán Ambrus Zoltánnal és Gárdonyi Kézával közösen szerkesztette a Jövendő című lapot, majd a Nap és az Újság munkatársa volt. Következett egy nem kicsi kitérő Párizsba, illetve Berlinbe. A Tanácsköztársaság idején azonban semmilyen szerepet nem vállalt. Előbb Padovába, majd a Bécs melleni Bádenbe költözött, ahol próbálta egészségét kúrálni, vagy magát kúrálni és egészségét javítani, de nem igazán sikerült. 1923-ban visszatért a fővárosba, betegség és magány gyötörte, és 61 évesen 1924. augusztus 12-én hunyt el, de tényleg mindenki szerette. Krúdi azt írta róla, hogy élete változatos, tehát szép volt, amilyent egy író kívánhat magának. Nagyon izgalmas szerzőként jellemzik, Jókai választékossága mesélőkedve, és Zola részletekben topzódó, az élete riasztó mélységeit mutató naturalizmusa is hatott rá, írják az irodalomkönyvek. Fő erőssége pedig a nyelv volt, amelyben pátosz, líra, groteszk és retorikus keveredett egymással. A Kál Samu című elbeszélést drámai tömörsége a magyar irodalom legszebb alkotásai közé emeli. Aztán volt ugye a Katona zene című film, Hincs György nagy sikerű rendezésében 1961-ben, de itt vannak a drámák, a Dada, a Tanítónő, a Medikus. Ezek a magyar irodalomban korábban nem ábrázolt konfliktusokat jelenítettek meg. Az egyik leghíresebb és kiemelkedő regénye a Nap lovagja, valamint a Rembrandt című filozofikus novella ciklus. Ugye a 8. kerületről, a Józsefvárosról beszéltem, itt Bródy Sándor nevét viseli egy utca, illetve hát szülővárosában, Egerben pedig könyvtár és szobor, illetve szoborcsoport együtt Gárdonyi Gézával látható Bródy Sándorról, de még egyszer olvasható, és persze szerintem mindenki tudja, hogy az unoka, az Amerikában élő Alexander Brody alapított egy díjat, amivel a legjelentősebbnek minősített első kötetes prózaírói teljesítményeket jutalmazzák. Hát jutalom nekem nem jár, de ennyit azért illik tudni, ha már egy jó kis palota negyedi józsefvárosi sétára adják a fejüket. Az idő alkalmas erre, és nem sokára még egy túrát javaslok, a helyszín pedig Dunaharaszti lesz. Úgyhogy készüljenek föl, bakancs nem biztos, hogy kell, talán hév igen, de a legjobb, hogy közben minket hallgathatnak könnyedén és nyugodtan. Ez itt a Klasszik Nyitány.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Építészet, kirándulás, sok-sok program, némi lövöldözés és egy pici uff, ez úgy jön össze, hogy itt a reggeli tárlatban ellátogatunk Dunaharasztiba. Nincs messze, kényelmes az út, és rendkívül gyönyörű az ott megtekinthető Laffert kúria. Az uff és a lövöldözés pedig úgy jött öde, hogy a hely szülötte dr. Baktei Ervin munkásságához ugye az indiánság köthető leginkább. Ezért az indián cowboy kiállítás megtekintését 0-tól 99 éves korig ajánlom. De egyébként is érdemes ellátogatni Dunaharasztiba. Remek programok lesznek, remek kiállítás indul, egy időszakos művészeti kiállítás életre kelt gondolat címmel, de most keljenek életre a kérdéseim, amiket intézek Galó Anitához, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetőjéhez.
2: Egy csodálatos barokk épület, ami halálból menekült meg, most 16 évvel ezelőtt, 1716-18 körül épült, de az évek folyamán rendkívül rossz állapotba került. 2010-ben egy Európa Uniós pályázat közösen egy teljes felújítás következtében eredeti fényében és eredeti szépségében látható. Van egy csodálatos dísztermünk, ami nagyon sokféle eseménynek tud teret adni. Egy csodálatos prespói fal festése van, ami szinte adja lehetőséget az esküvők, illetve az olyan protokoll rendezvényekhez, ami ugye egy magasabb minőségi szintet ad bármilyen tevékenységnek. Mindenki irigykedik, hiszen szerintem nekünk van az országban a legszebb munkahelyünk ilyen szempontból, mert tényleg egy csodálatos helységben vagyunk. És ami még nagyon fontos, az alsó szinten található a kávézó, ami egy tényleg hangulatos helység. Pont egy éve nyílt újra a Baktai Ervin indián cowboy kiállítás, ami ugye ennek a tálatnak az anyagát, ugye Lorenz József gyűjtött össze, itt ebben a térben mutatjuk be. A Néprajzi Múzeum munkatársai elszállították, és egy évig tartó tisztító és restaurációs folyamaton mentek végig a tárgyak. Hát köszönhető már a mai technológiáknak, eredeti pompájukban, színükben élvezhetjük a tárgyakat. Pontosan a Laffert kúria melletti épületben született Baktai Ervin. Ugye egy polihisztor volt, és nagyon sok olyan tevékenységet végzett, amit még most kezdünk felfedezni, hogy micsoda jelentősége volt az ő munkásságának. És ugye ezeket a történeteket nagyon-nagyon széles körben szeretnénk tudatosítani, hogy mindenki megismerje a nevét, hiszen amit ő így a kultúra területén végzett, az egy annyira nagyon fontos munka. Ugye ő egy kulturális hidat képzett a keleti és a nyugati kultúrák között. Ez nagyon sok mai kérdést vet föl, ugye a multikulturális lét ugye a mai szempontok szerint. Maga a közösségek léte, hogyan tudja a kultúra befolyásolni, hogyan fejleszti az embereket maga a kultúra. Ezek mind olyan kérdések, amire talán még maga Baktai Ervin sem látta akkor a választ, viszont ma így visszatekintve már sokkal jelentőségteljesebbnek tűnik ez a munka. Ugye Dunaharaszti közössége is ugye egy agglomerációs település lévén egyik fő fontos törekvése az, hogy ugye azok a családok, azok a lakosok, akik ugye nem törzsgyökeres dunaharaszti lakosok, hanem tényleg az ország minden részéről, hát és nem csak az országból érkeznek ide vonza őket maga a város. Lényegesen más perspektívából tudják megközelíteni magát, ezt a fajta közösségi létet, és azt, hogy egymást elfogadjuk, egymás kultúráját meg tudjuk ismerni, egymás életét ne egy ellenséges dolognak tartsuk, hanem igenis elfogadjuk és befogadjuk egymást. Ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ezen keresztül nagyon lényeges az, hogy ez a kiállítás itt található, hiszen ugye a tárgyakon keresztül, ugye a tárgyak azok nagyon beszédesek tudnak lenni, ezek a tárgyak történeteket mesélnek, és ezeken keresztül azért az embereknek a gondolkodását lehet befolyásolni. Az a célunk, hogy Haraszti mindig is híres volt a közösségeiről, ugye itt a sváb kultúra kapcsán. Ugye azt a szellemiséget szeretné maga a kiállítás is közvetíteni, hogy egy lakóközösség ezen a fajta elfogadáson keresztül igazi közösséggé tud lenni.
1: Folytatjuk még a bemutatást, mármint a Laffert Kúria bemutatását, a látogatását Dunaharasztiba Galó Anita segítségével, és ő a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetője némi nemű zene után visszatér majd remek nyári programokkal, egyrészt kúriai programokkal, másrészt pedig invitálja őket piknikezésre Dunaharasztiba. Kert, zene, hát kelte.
3: Következik Friedrich Chopin Ász Dur keringő, ópusz 42. Zongorán közreműködik Hegedűs

0: Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány július 23-án csütörtökön. A reggeli tárlat rovatunkból már megtudhatták, hogy újra gyönyörűségében pompázik és tündököl Dunaharasztiban a Laffert kúria, és azt is megtudhatták Galo Anitától, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetőjétől, hogy nem csak belül, hanem kívül is érdemes megtekinteni ezt a gyönyörű épületet, na jó, a hozzá tartozó kertet. Az viszont furcsaság, hogy minden egyes látogatás az intézményben és környékén lokálpatriótákat nevel, nem sokára pedig egy picikét indiánkodunk is, és több programot megtudhatunk. Érdemes tehát Dunaharasztiba látogatni, de most jöjjön akkor a lokálpatrióta apróságok serege.
1: Ugye ezt mi nem csak ugye a felnőtteknek közvetítjük, hanem már óvodáskortól jönnek hozzánk. Ugye a helyi óvodások, de nem csak a helyi óvodások, hiszen most mióta újra nyitottuk a kiállítást, azóta tényleg egész messziről is ide találnak hozzánk, hiszen ugye ez a fajta kiállítás, ez kizárólag nálunk található. Fel vagyunk készülve, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, ami ugye a gyerekeknél ugye nagyon fontos, hogy ne csak a szemükkel tudjanak tájékozódni, hanem igenis betekintést kapjanak kézműves foglalkozáson keresztül, különböző közösségi játékokon, tevékenységeken keresztül, ami ugye rendkívül népszerűvé tette a gyermekek körében ezt a kiállítást. A gyerekek nagyon nyitottak az indiánokra, illetve magára a baktaira is, és ugye ezekre a történetekre, és ugye ilyenkor nyáron nem csak ugye ez egy olyan helység, ahol ugye a kiállítás van, ahol nem csak tárgybemutatás van, hanem ugye ott a helyszínen vannak berendezve, vagy, illetve lehet több mindent a térbe tevékenységet végezni. Viszont ugye amikor az időjárás ilyen szép, mint most is, akkor ugye ezek a foglalkozások kertben is, és a gyerekek imádják ezt a kertet, és mi lehetőséget is kínálunk erre. Nem csak kiállításokat rendezünk kertben, hanem minden héten vannak olyan kulturális programjaink, ahova nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődő kúriában. Minden egy kicsit különleges, minden egy kicsit más, minden előadás egy kicsit más fényében látható nálunk, hiszen ugye ez egy nagyon ritka helyszín, amikor egy teraszt használunk színpadnak, a nézők pedig a gyönyörű, szép gyepen ülnek, és több olyan programunk is van, ami ilyen piknik jelleggel meg tudunk szervezni, tehát nyugodtan lehet lédet hozni. Pár programot ajánlanék a kedves hallgatóknak. Július 31-én lesz egy kiállítás megnyitó, ami ugye egy mandala kiállítás lesz. Ez a belső térben lesz látható.
0: Ha már orientalizmus, igen.
1: Így van, igen. Augusztus 1-én egy olyan előadást láthatnak, ami egy szórakoztató koncert, abban is Boniem dalokat élvezhetik más köntösben, ugye ez a divák produkció lesz. Augusztus 7-ig Hőhullám című előadást láthatják. Például ugye van egy olyan programunk, amikor ad ki magad a címe, ahol mindig várunk fiatal zenészeket, hogy küldjenek nekünk anyagot, és a legjobbakat ugye különböző programokon adunk lehetőséget ezeknek a csapatoknak, hogy bemutatkozzanak, és ugye mostani fiatal csapatunk 11 évesek, és jazz zenekarról van szó. Nagyon kíváncsian várom, hiszen tényleg ezek nagyon fontos dolgok, amik nekünk is egy értékes program, illetve ugye azok számára, akik ebben alkotnak is. Augusztusban 21-én egy operettgálával várjuk a érdeklődőket, 22-én az is már egy nagyon népszerű programmá vált, egy táncház jellegű szalsza teraszon lesz. Az idei nyarat azt a gyerekeknek tervezett programmal zárjuk, ami egy Disney piknik. Nem csak a zenei koncertet élvezhetjük, hanem maga a program az egy interaktív játék is egyben. A Disney mesehősök és a mesefilmek világába vezet bennünket, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a családokat.
0: Egyrészt ajánlom figyelmükbe a dunaharasztikultúra.hu weboldalt, másrészt megköszönöm Galó Anitának, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetőjének, hogy kalauzolt és invitált minket, és mindenkit, aki szereti az indiánokat, a kavolyokat, tisztában van, vagy még nincs tisztában dr. Baktai Ervin munkásságával, meghívom egy jó hétvégére, egy jó programra, Duna Harasztiba. Tényleg nincsen messze, és nincsen messze a zenék sora sem. Itt nálunk könnyedén és nyugodtan a Klasszik Nyitányban.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Pesti alsó rakparton az Erzsébet híd és a Vigadó tér közötti szakaszon. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban. A Salgó-Tarjáni utcától lelassult a haladás. Zuglóban a Magyaródi úton befelé a Nagy Lajos király útja után baleset miatt sávlezárásra kell számítani. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Rákóczi hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány július 23-án, a csütörtökön, most végre eltaláltam a számokat, úgyhogy a számok azt is mondatják velem, hogy nagyon fontosak néha, például születésnapokon, úgyhogy minden tanítvány szerető, fölnevelt, zeneszeretetre nevelt, fiatal, illetve nem is annyira fiatal, ne felejts el fölköszönteni Sapszon Ferencet, Prima Primissima díjra jelölt karnagyot, iskola alapítót, illetve gondolni édesapjára, aki ugyancsak a Sapszon Ferenc nevet viselte neves kórus karnagyként, úgyhogy tessék fölköszönteni, illetve gondolni arra, hogy milyen jó, hogy lehet olvasni. Mi sokszor ajánlunk gyerekeknek szóló könyveket. A múlt héten például, hogy a hét elején a Móra kiadó könyveit ajánlottuk, és akkor még nem mondtam, de hát nem is szabad elfelejteni, hogy nagyon fontosak mondjuk a Gergő könyvek, és ez arról jut eszembe, hogy születésnapos lenne Böszörményi Gyula író, József Attila díjas író, akinek az Ambrózi Báró esetei című sorozatot is köszönhetjük, ugye a már említett Gergőt, aztán a Zsófi és a Lúzer Rádió sorozatot,

Műve az a Kucó volt, ebből rádiójáték és színházi előadás is született, de nagyon sok helyen volt, sajnos csak volt olvasható. Érdekesség, hogy Müller Péter szijámi ösztönzésére kezdett el írni gyerekeknek, és milyen jól tette, úgyhogy ha a strand felé vennék az irányt, vagy lemenne a gyerek a nagyihoz, akkor nyugodtan egy Gergő könyvet be lehet rakni a hátizsákba, megéri, jó lesz az. Így is lehet szabad emlékezni Böszörményi Gyulára. Meg hát arra, hogy ez a nap arról is híres, hogy nem tudom, mondtam-e már, Woody Harrelson, Emmy díjas amerikai színész is 1961-ben ezen a napon látta meg a napvilágot, aztán nyilván a napvilág helyett később csak kamerákba nézett. Tehát ilyenek a színészek. Romola névnap is van, erről nem akartam mondani, de a Romulus férfi név olasz női párja. Úgyhogy elég volt a nevekből, meg a számokból, dőljenek hátra nyugodtan, könnyedség és nyugalom, vagyis klasszik nyitány.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92, egy-egy Beethoven és egy Locatelli zenemű elhangzása után éppen itt az ideje, hogy fölhívjam a figyelmüket szokás szerint egy kis utazásra, nem magamtól, hanem a haydenom.com oldalról vagyok olyan okos, hogy ajánlhatom a Haydenom koncertek Eszterházán sorozatot. A nyár elején megígértük, hogy lesz 4 nyári hétvége 8 koncerttel, most tartunk a 3. hétvégénél, úgyhogy ne felejtsenek el pénteken elutazni a gyönyörű Fertődi Eszterházi kastélyhoz, és ott látogassák meg az elegáns Apolló termet, ott ugyanis a billentyűs hangszerek kerülnek a középpontba. Pénteken a Múlt és Jelen című koncerten csemballó és fortepiano szólal meg, a műsor különlegessége pedig, hogy Bach zenéje Kurták György átiratában is felcsendül. Aztán 25-én szombaton az Évszázadok, Évfordulók című est kortárs reflexiókkal és a billentyűs irodalom izgalmas remek műveivel folytatódik. A historikus hangszerek különleges hangzása és a művek időn átívelő párbeszéde igazi zenei utazást ígér, ugye megmondtam. A koncert sorozat záró hétvégéje pedig július 31-én és augusztus 1-én jön. Ekkor a magyar régi zenei élet meghatározó együttese a Capella Savaria lép színpadra. A pénteki koncerten kürtversenyek és szimfóniák, a szombati esten pedig fuvola versenyek és ünnepi zenekari művek csendülnek fel Haydn, Mozart és kortársaik tollából. A koncertek minden este 19 órakor kezdődnek az Eszterházi kastély Apolló termében tehát, a részletes program pedig, ahogy megígértem, a Haydenom honlapján érhető el. Szeretettel várnak mindenkit egy különleges nyáresti zenei élményre, és a különleges nyáresti élményhez hozzá tartozik, hogy minden programot részletesen olvashatnak majd, és részletesen élvezhetik is majd. Gyorsan még megnéztem a születésnaposok sorát, és hogyha a zene ide tartozik, akkor Maria João Pires, portugál zongoraművésznő születésnapja is a mai naphoz köthető, illetve mostanra datálódik, illetve hát amikor megígértem, hogy Zicsi Géza magyar íróról, drámaíróról beszélek, akkor nem felejthetjük el, hogy ő zeneszerző is volt, az utókor kicsit hálátlanul félkarú zongora művészként jellemezte, de az akkori kornak megfelelően a belső titkos tanácsos császári és királyi kamarás főrendi házi tag titulus is járult az életműhöz, és több mint fél évszázadon át alig volt a magyar zenei életnek olyan eseménye, melynek megindításában és eredményei érdekében ne tevékenykedett volna. Sőt, azt is tudja az utókor, hogy Zicsi Géza gróf és a nemzeti zenede szinte egyet jelentett. És egyáltalán nem rossz májúan, de ehhez a bizonyos félkezűséghez hozzátenném, hogy az utókor azt mondta, hogy félkeze van, de négykezest játszik vele. Hát a nagyság az ilyen. Zicsi és Vásonkői gróf, Zicsi Géza Emil János 1849. július 23-án született tehát sztárán. Jó sok idő eltelt azóta, de a zene szeretete az sosem múlik el, meg a könnyedség és a nyugalom iránti vágy sem. Na, ebben tudunk segíteni, július 23-án csütörtökön maradjanak továbbra is a klasszik nyitánnyal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Meleg, változékony idő lesz, sok napsütéssel. Lemondott a legfőbb ügyész. Házkutatást tartottak az adóhivatali nyomozók a Családbarát Magyarország központnál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Házkutatást tartottak és elektronikus dokumentumokat foglaltak le a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett nyomozás részeként. A feljelentést annak idején a cég újonnan kinevezett vezetése tette, miután szabálytalanságokat találtak a támogatások elszámolásával kapcsolatban. A nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemben előre. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Czakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelente nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A szervezet vezetője emiatt döntött az etikai bizottság összehívása mellett. Szombaton rendezik a Nándorfehérvári diadalra emlékező egésznapos programsorozatot Szegeden. A hagyományos utcai fesztivál igazi középkori forgatag zenés-táncos felvonulással kezdődik. Az alsóvárosi Ferences templomnál élő szerepjáték, gyermeklovagi torna, apródiskola, sárkányosvény interaktív játék, lovagi kézműves foglalkozás, solymász bemutató és kígyóbűvölő is várja az érdeklődőket. A programot tűzzsonglőrök látványos bemutatója zárja. Másnap reggel a Ferences templomban ünnepi szentmisét tartanak a Nándorfehérvári diadal 570. évfordulójának tiszteletére. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban, a Salgó-Tarjáni utcától akadozik az előrejutás. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért mai féltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Csatorna építés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Németh Lucca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, és kívánok most már nem jó reggelt, hanem kellemes délelőttöt a Klasszik nyitány hallgatásához, illetve minden más művelethez, ami ezen a borongós, hideg, frontos nyári délelőttön csak adatik nekünk. Legyen egy kis mese, és legyen egy kis horror, már elnézést, de ezt a sorrendet találtam ki. A mese azért kell, mert a csemeték otthon vannak, és hogy ne legyenek otthon végre, és elküldhetők legyenek, ezért ajánlom mindenki figyelmébe vasárnap 10:30-kor a Jókai Klub egyik remek eseményét, ehhez a Hollós út 5-be kell fölmenni, vagy fölfogasozni. Veled kerek, ez a címe, ez egy családi matiné minden hónap utolsó vasárnapján, ami pont most tesz. Bőrönd mesék Elek Ányossal, La Fontaine mesék, amelyben mindenki a történet részese lehet. Elek Ányos több mint 1000 előadást megélt utazó gyerekszínháza, ugye a Bőrönd mesék, a Veled kerek családi nap keretében látogat el a Jókai Klubba. Ebben az interaktív közös játékban minden gyerek néző, és ugyanakkor résztvevő is egyszerre lehet jelmezbe bújni, bábozni, zenélni, és persze játszani Ányossal, ha valakit a matematika érdekel. Ez az 1021. Bőrönd mese. A Molnár, a fia, meg a Szamár biztosan ott lesz. Úgyhogy 3 és 15 éves közötti csemeték, illetve hozzátartozók és hozzájuk kötöttek. Irány a Jókai Klub vasárnap 10:30-kor. Na jöjjön akkor egy picikét horror. Ugye már megelőlegeztem, és egy picikét meséltem is önöknek a ma születésnapos Zicsi és Vásonkői gróf Zicsi Géza Emil Jánosról, vagyis hogy Zicsi Gézáról. És ugye azt mondták róla, hogy fél keze van, de négy kezest játszik vele. Én nagyon jól tudom, hogy mindenki szereti a bulvárnak ezt a részét. 3 évesen kezdett el az ifjú Géza az édesanyja zongoráján kalimpálni, míg épp hogy elérte csak a billentyűket. 5 évesen már kapott saját zenetanárt, gróféknál ez így járt, Mahalickinek hívták egyébként, és néhány hónap múlva már minden darabot képes volt hallás után megtanulni. Megkérdezte az apuka, hogy jól hallod-e a kis muzsikus. Azt mondta a tanára, hogy a jobb kéz rendkívül ügyes, de a balból soha nem lesz semmi. Hát nem tudom, hogy lottózni kéne, vagy valami hasonló, de ez egy előremutató, vagy előre jósló mondat volt. Tehát jöjjön 1863. szeptember 24-e, tényleg csak azok figyeljenek ide, akik az ilyet bírják. Balesetet szenvedett, egy vadászat színhelyére érve leugrott a bakról, és a mozgó kocsi hátsó ülésén lévő csőre töltött sörétes puskája után nyúlt. De ez valahogy beakadt, elsült, és szétroncsolta a jobb felkarját, és a jobb karját amputálni is kellett, és ez még a jobbik eset, mert hogy katonatiszt barátjának nincs pálnak a lélek jelenléte mentette meg attól, hogy a helyszínen elvérezzen. Ezt nem fogadta jól, mármint az esetet, a balesetet Zicsi Géza, bezárta az ajtóját, fölöltözött egyedül, nem evett. Aztán úgy döntött, hogy mégiscsak az életet választja. Maga vágta le a körmeit, egyedül öltözködött, lovagolt, 4-es fogatot hajtott, golyókkal, söréttel, jó vadásszá képezte magát, és még zongorázni is egy kicsit megtanult, mondta ő. De aztán nagyon jól mutatta meg a nagyvilágnak, hogy így is lehet hatalmas művésznek lenni. Olyannak, akit természetesen az utókor is nagyra tart, nem sokára pedig fotókkal foglalkozunk, úgyhogy invitáljuk önöket majd a Műcsarnokban Révész Tamás kiállítására. Addig pedig zenélünk, jöjjön a Rákóczi induló, ami tulajdonképpen emlékül Liszt Ferenchez, Erkel Ferenc tollából és jóvoltából Kassai Istvánt hallhatják.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A tárlat pedig egészen pontosan egy kiállítás, a Révész Tamás kiállítása a Műcsarnokban. Fotókról, képekről fogunk beszélgetni majd. Először azonban meglepődésemnek adok hangot, miután köszöntöttem Révész Tamást. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a hívást!
1: A meglepődés pedig hát nem igazi, de eddig, amikor beszélgettünk, főleg a WordPress fotó kapcsán beszélgethettünk dokumentarizmusról, újságírásról, fotós újságírásról. Ugyanakkor ennek a kiállításnak, a mindennapok költészetének az ajánlója abszolút hát tényleg költészethez való. A lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselőjeként írják le önt, és egy kicsi magyarázatot szeretnék csak kérni, hogy a kattintások, a világszerte elkövetett kattintások, New York, Ecuador, természetesen Magyarország, Szicília, az most akkor dokumentarizmus vagy költészet? Hogy jön össze a kettő, művész úr?
2: Hát igen, ez egy nagy kérdés. Úgy jön össze, hogy nagyon sokféle módon lehet a világot ábrázolni. Nagyon sokféleképpen lehet fotografálni. Ugye én a WordPress Photo kiállítás is már 35 éve szervezem, ami rendkívül fontos abból a szempontból, hogy képet ad a világról, a hírekről, arról, hogy mi zajlik körülöttünk. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy lássák mindenütt, és mi is élvezhessük ennek az információ gazdagságát. De ugyanakkor, annak ellenére, hogy én másfél év, több mint két évtizedig fotoriporterként dolgoztam, számomra nem ezek a legfontosabb képek. Amit én mindig próbáltam, az a hétköznapoknak a bemutatása. Azok a teljesen hétköznapi pillanatok, amelyek az életünket töltik ki. Mert azért lássuk be, nagyon-nagyon izgalmas nézni a világban zajló drámai eseményeket, de mindannyian egy nyugodt életre vágyunk, amiben érzelem van, amiben szépség van, és ezek a képek, amiket itt a kiállítás látogatói láthatnak, ezek mind valami teljesen hétköznapi, de ugyanakkor fontos pillanatokat mutat be, amelyek, ha valaki olvassa a képet, akkor tovább tudja gondolni, akkor annak a képnek az abszurditása, vagy a szépsége, vagy a különössége, az elindíthat egy gondolatot, vagy éppen az érzelmi hatása. Hát ha arra gondolok, hogy a kiállítás mondjuk a 13-14 éves koromban készült képekkel kezdődik, és folytatódik az első nagyobb, komolyabb munkámmal a Magyarországot cigányok életének a bemutatásával, ami később a Búcsú a cigánytelepről,
1: igen,
2: című könyvben jelent meg. Hát ezekben a képekben megrázó olyan képeket látunk, olyan érzelemgazdag élményekhez tudunk jutni, amelyek egyben drámaiak és együttérzést keltenek. És hogyha tovább megy a néző ugyanebben a teremben, akkor a magyarországi vidéknek egy olyan különös képeit láthatja, amelyek azt bizonyítják, hogy ha egy fotográfust elfogad a közönsége, vagy az a közeg, amit fényképez, akkor nagyon közel lehet kerülni emberekhez, és nagyon meghitt pillanatokat lehet elkapni. És hogyha tovább megy a néző a következő teremben, három óriási terem van, akkor láthatja azt, hogy milyen a vár, milyen volt ez a Budapest 1908 89-ben, hogy milyen volt, hogy milyen Szicília vagy Róma. Tehát elkezdünk kitekinteni a világba, és bár nagyon sok helyről láthat a nézőképeket, mindenütt a hétköznapi emberről szól, a hétköznapi életről. Érdekes egyébként az, hogy nagyon, nagyon sok portrém van, és nagyon sok híres emberről készült képen van, és egyet sem válogattunk be Tulipán Zsuzsanna kurátorral ebbe a kiállításban, mert kilógott volna, mert ez arról szól, ami mi vagyunk, mi emberek ebben a törékeny földgolyón.
1: Nem szabad elfelejtenem, hogy tanáremberrel beszélgetek, aki nyilván tisztában van a 21. századdal, pillanatokról beszél, hétköznapokról beszél, ugye, és mindenkinél ott van egy telefon. Mi a különbség a képek a műcsarnokban és a képek a telefonomban című képek?
2: Én nagyon tisztelem mindenkit, szóval mindenkit, aki meg akar örökíteni valamit, és meg is örökít, és ezek nagyon fontos pillanatok azoknak, akik ezt éppen csinálják. De a fotoriportert, a fotográfus, vagy a profi történetmesélőt különböztethetjük meg, hogy talán olyan képeket készít, olyan történetekről beszél, amely másoknak is érdekes lehet. Tehát nem... igen, talán ez a legfontosabb, hogy megtalálni azokat a fontos kérdéseket, azokat a fontos mondani valókat és érzelmi pillanatokat, amelyek rezonálnak másoknak is, nem csak nekem, a családomnak, a gyerekemnek, a szüleimnek, hanem egy kicsit nagyobb közegnek. És ez mondjuk a profizmust ebből, ezzel lehet talán megkülönböztetni. Ugyanúgy, hogy a fotoriporter, aki megtalálja azokat a pillanatokat, amelyekről tudni lehet, hogy fontos az olvasónak, a nézőnek, mert megtalálja azokat a híreket és információkat, amelyek nélkül szegényebb lenne az információs életünk.
1: A három teremben a közel 100 kép hihetetlen kilométerben megtett és években megtett utazást is jelent. Nem akarok kierőszakolni bármilyen véleményt a nagyvilágról, de változott valami, művész úr?
2: Nem, én azt látom, hogy legalábbis én mindig mindenhol ugyanazt fényképezem. Én ha összehasonlítjuk, például két, van nagyobb szekciók vannak, az egyik például a Budapest. Hát ez az életem, itt élek. De éltem 20 évet Amerikában, és a New Yorkban megjelent könyvem, anyaga végül is ugyanarról a hétköznapi amerikai életről szól, mint amit akár Budapesten is megfényképezhetek. Vagy ha tovább megyek, akár Izraelből, akár Tókióból látunk képet, azok is azok a pillanatok, amelyeket mindannyian átélünk, csak valamiért mégis megállítanak, és jó ránézni, és ad élményt, és információt, és gazdagságot ahhoz az élményhez, amit egy kiállítás látogató elvár egy múzeumi élménytől.
1: Próbáltam elmismásolni a tanár szerepet, de abból, amit elmondott, ahogyan ön látja a világot, vagy láthatja a világot, abból mi tanítható, mi adható át?
2: Hát egyrészt az, hogy az tény, hogy egyre nehezebb őszinte és nyílt képeket készíteni, mert a személyiségi jogok annyiban változtak, hogy bizonyos dolgokat már nem nagyon lehet megcsinálni, de az élet ugyanaz, tehát akár vidékre megyek, akár külföldre, akár itthon, a hétköznap, az életünk ugyanaz. Tehát hiába változott technikailag, hiába van okostelefon, hiába digitalizálódik, és mesterséges intelligenciával vezérelt már nagyon sok minden, az emberi élet az ugyanolyan értékes, és ugyanolyan törékeny. És ennek a törékenységnek az értékét, ha napról napra tudjuk értékelni és élvezni, akkor az már jó. Nagyon érdekes, hogy például megjelent egy nagyon szép könyv a Műcsarnok kiadásában a kiállításhoz, és abban, ha nem is pontosan idézem, az utolsó oldalon írtam egy gondolatot, és azért ez egy olyan, talán kifejezi ezt, és amiben azt mondom, hogy vannak képek, amiket nem tudok megosztani, azok csak is az enyémek. Vannak pillanatok, amelyek bája lenyűgözés, csak nézem és élvezem, hogy részese lehetek a látványnak. És ezek a legszebb el nem készült fotóim. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy élvezzük az életet, mert sokkal rövidebb, mint ahogy hisszük. Úgy rohan az idő, ha csak visszagondolok, hogy a hetek rohannak, az évek rohannak, és hát én csak azt tudom mondani, hogy amíg tart, azt próbáljuk értékelni és megőrizni jónak.
1: Ez majdnem jó végszó volt, de hát a legjobb végszó az öntől személyesen élvezhető, illetve Tulipán Zsuzsana kurátortól pont egy hét múlva, 30-án, este 6-kor tárlatvezetés lesz, ami mennyivel bővebb, mint egy saját séta a Műcsarnokban?
2: Hát talán annyiban, hogy egyrészt a Tulipán Zsuzsa, mint kurátor, sok olyat tud elmondani, ami érdekes egy nézőnek, megnyitja, tehát mint kinyit egy ajtókat a képekhez. Én meg talán tudok olyan személyes információt mondani, hogy is volt az, hogy én 13 éves koromban kaptam egy fényképezőgépet, és már a kiállításon látható is, és hogy is mondjam, semmivel nem rosszabb kép, mint amilyet tegnap előtt csináltam. Vagy el tudok mondani olyan történetet, hogy miért készült a Tokió, tehát nagyon sok minden analóg képpel, fényképezőgéppel készült, de hogy miért készítettem digitális kamerával Tokióban képet, és hogy miért olyan, amilyen. Vagy hogy Szicíliában milyen kényes pillanatokat éltem meg Palermóban, amikor fényképeztem. Szóval nagyon sok személyes gondolatot el lehet mondani, de mindegyik kép végül is arról szól, hogy megállítsa a nézőt, elindítson egy gondolatot, együtt érezzen, ha van mivel.
1: Lesz mivel, és jöjjön az utolsó rendkívül személyes kérdés Révész Tamáshoz. Mi a kedvence Budapestben? Hol a kedvenc helye Budapesten?
2: Hát nekem nagyon sok kedvencem van. Mondjuk ez tényleg akárhányszor sétálok a városon, mindig elcsodálkozom, hogy milyen fantasztikus, milyen különleges város ez, és hogy milyen csodálatos épületek vannak, de hagyj emeljek ki egy képet, amit régen készítettem, amikor az új a Tükörnél dolgoztam, ami a Gyulai Pál utcában volt. És a Kőfaragó utcában mentem a Gyulai Pál utcába, és azt vettem észre, hogy egy kis teherautóról ilyen, hogy hívják, modell manökeneket, amikre ruhákat aggasztanak.
1: Ő Kirakati Bábú?
2: Kirakati Bábú, köszönöm. Kirakati Bábút raknak le, és ez a fiatalem, ezek a messzelen kirakat bábuk oda voltak téve a falhoz támasztva, és amikor messziről fényképeztem, és észrevette a rakodó munkás, akkor volt egy mozdulata, ami nekem szólt. Átölelte ezt a messzelem bábút, hozzásimult, mintha szerelmét ölelné. És ez nekem annyira kifejező, talán ez a mintha a várost ölelné meg, mintha ez a Budapest iránt is szeretett volna, és a mindenkori szerelem és szeretet kifejezése. Tehát ez a spontán nekem szóló pillanat, ez most már mindannyiunknak ott szól majd a kiállításon.
1: Mondtam én, hogy rengeteg költészet lesz ebben, és van is ebben a műcsarnokban a Csend, a Mindennapok Költészete című kiállításban, és jövő csütörtökön ajánlom mindenki figyelmébe, és invitálok mindenkit egy remek sétára.
2: Október 11-ig van nyitva.
1: Akkor lesz még idő. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg a Budapest szeretetet. Azt is köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, hogy érdeklődtek. Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra. Köszönjük szépen.
2: Viszont hallásra.
1: Révész Tamással beszélgethettem, egyrészt Balázs Béla Díjas magyar fotóművésszel, fotóriporterrel, a WordPress fotó hazai atyával, szervezőjével, akinek van egy Pulitzer emlékdíja valahol a sarokban, aki volt New Yorkban, aki Tokióban, aki mindenhol volt, és mindenhol figyelt, és mindent szeretett volna, és szeretne a mai napig megosztani velünk. Hú, tessék elmenni a műcsarnokba és gyönyörködni, és Budapestben is tessék gyönyörködni, és amíg zajlik a gyönyörködés, addig szokásomtól eltérően egy nagyon hosszú zeneművet ajánlanék figyelmükbe, és osztanám meg önökkel. Nekem egy nagyon kedves kollégám Komlós András, televíziós, és mindig fölhívja a figyelmemet, hogy a Koncertó Budapesttel kell foglalkozni. Értettem, és Beethovennel is kell foglalkozni, értettem, jöjjön az első, a C-dur zongora verseny harmadik tétele, a Rondó, a Koncertó Budapest jó voltából, persze, hogy Keller András a karmester, és várjon Dénesül a zongoránál, úgyhogy ezt már többször mondtam, de dőjenek hátra, ez a kicsit borongós, hidegfrontos nyári délelőtt erre éppen jó. Beethoven mindent megtesz önökért, a Koncertó Budapest szintén, és maradjanak velünk, illetve maradjanak a muzsikánál, a könnyedségnél és a nyugalomnál, vagyis hogy a klasszik nyitánynál.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban. A Salgó-Tarjáni utcától akadozik az előrejutás. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért mai éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Németh Lucca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. július 23-án csütörtökön délelőtt Vivaldi D-dur hárfa versenyének első tételével próbáltunk meg mintegy hozzátenni ehhez a kicsit borongós hangulathoz, ami egyáltalán nem szomorúságot jelent, inkább hátradőlést jelent, és ami a legfontosabb,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korossi kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a kulturális alap titkos kifizetései miatt. Ma kiderül, kit vettek fel főiskolára, egyetemre. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt zajló nyomozás során, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. A tárcavezető hozzátette, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénzfelhasználást be tudnak majd azonosítani, és sikerül is visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Koncepciós eljárásnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított nyomozást Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Kilépett az Óbudai Fidesz-KDNP frakcióból Malinás Sándor és Kozma János önkormányzati képviselők. Malinás Sándor közölte, hogy nem értett egyet a párt harmadik kerületi vezetésével és működésével, amelyet hátrányosnak ítél a közösségre és a kerületre is, ezért függetlenként folytatja munkáját. Mivel az önálló frakcióhoz legalább három fő kell, a kilépésekkel megszűnt a kerületi Fidesz képviselőcsoport. Ma este 8 órakor hirdették ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek, a rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos pontváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rabló támadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutató munkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Verdi remekmű érkezik a Margit szigetre. Monumentális opera élmény, lenyűgöző sztárszereposztással. A Trubadur július 23-án és 25-én. Főszerepekben nemzetközi opera csillagok. Jussif Eyvazov, Marina Rebeka és a hazai legjobb szólisták. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután már több napsütés várható. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelemhez. Ma este hirdetik ki az egyetemi főiskolai ponthatárokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelés, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos ponthatárváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Szombaton Balatonszemesen állítják fel Freddie Mercury első magyarországi köztéri szobrát. A Queen Fesztiválon idén több jubileumot is ünnepelnek. 80 éve született Freddie Mercury, a zenekar budapesti koncertje pedig 40 éve volt. Az ingyenes rendezvény programjai között lesz több Queen számokat játszó zenekar koncertje is. A hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán az előkészületek miatt. Felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban több felé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés lesz. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős marad. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastrom volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki második Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai második kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotróflottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km távvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután több órás napsütés várható. Ősztől áfamentessé teszi a receptköteles gyógyszerek árát a kormány. Több százan kerültek kórházba Tokióban a hőség miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. Rendben találta a nagy élelmiszeráruházláncok akciós árazását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A jogszabály szerint egyebek között a kedvezményes mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely a leárazás előtti hónap legalacsonyabb ára kell, hogy legyen. Külön szabályozás vonatkozik a kimért nem előre csomagolt termékekre. Az ellenőrzés 15 féle tartós élelmiszer kategória összesen 300 termékére terjedt ki. Az új uniós génkezelési szabályozást bírálja három hazai civil szervezet. Levélben szólították fel a kormányt, hogy védje meg az ország GMO-mentességét és a rendelet miatt forduljon az Európai Unió bíróságához. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az engedélyezési kockázatértékelési és jelölési szabályok lazábbak, ami mind nehezíti a GMO-s termékek felismerését. Magyarország az áprilisi EU tanácsi szavazáson 5 másik közép-európai tagállammal együtt nemet mondott az NGT rendeletre. Nem futnak be hajók az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a fekete-tengeri szállítási folyosón exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Közben Ukrajna is fokozta a támadásokat az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren közlekedő hajók, a többi között olajszállítók ellen. Hőség sújtja Tokiót, egy nap alatt csak nem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli a hőmérséklet. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot a Tokiótól északra fekvő Isesakiban mérték. Itthon felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma is holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütés lesz, nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadásoktól tartva. A pusztító tüzek miatt Franciaországban több mint 10 000 embert evakuáltak. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkodtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Franciaországban több mint 10 000 embert, köztük sok turistát evakuáltak a Bordeaux-tól nyugatra, mintegy 2 000 hektárt felperzselő tűz miatt. 8 üdülőközpontot és 3 kempinget ürítettek ki. A helyenként több mint 40 fokos újabb hőhullám miatt az olaszországi Szicíliában is súlyos a helyzet. A szigeten számos erdőtűz pusztít, amelyek közül a hatóságok szerint sokat gyújtogatás okozott. A sziget középső részén egy település több mint 100 lakóját evakuálták, egy kórház betegeit pedig egy másik kórházba szállították át. Olaszország más régióiból is jelentettek komoly erdőtüzeket. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor-zivatar. A szél ma és holnap is erős lesz, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Pesz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütés lesz. A kormány áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket szeptembertől. Hőség sújtja Tókiót. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkódtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az Unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozások miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Hőség sújtja Tókiót. Egy nap alatt csaknem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év. A legmelegebbet 41,8 fokot a Tókiótól északra lévő Iszaszekiban mérték. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Hunyadi sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Hárossziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, ha nem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs napot kívánok, jó munkát, vagy éppen kellemes kikapcsolódást, vagy mindkettőt, akár a kettőt együtt. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Nem sokára az Impresszió rovatban Savanyú Gergely színművészt, a Szidosz elnökét hallhatják. 9. alkalommal rendezte meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete a Víg Színházban. Ez egy példátlan szakmai összefogás, melynek gyönyörű eredménye született. Erről lesz majd szó az Impresszió rovatban. folyamatban. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, aki Malek 80 címmel életmű koncertjére készül. Most pedig az Intermezzóban Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének harmadik tétele szól.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: 9. alkalommal rendezte meg jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete a Víg Színházban. A vonalban Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke. Szia Gergő, szeretettel köszöntelek!
2: Szia, én is örülök, hogy újra beszélhetünk.
1: A június 3-i esemény célja ezúttal is a nehéz helyzetbe került színházi háttérdolgozók támogatása volt. Milyen eredménnyel zárult?
2: Nagyszerű eredménnyel zárult, kettő részből állt ennek a gálának a bevétele. Egyrészt a nézői jegyekből befolyt 4,8 millió forint, másrészt pedig van egy fantasztikus partnerünk, és ez most nem a reklám helye, muszáj kimondanom, mert ilyen mértékű társadalmi szerepvállalást még nem tapasztaltunk ezen a területen. A Mikumi Kft., amely egy teljesen magáncég, 4 millió forinttal támogatta a mi rendezvényünket, így elmondható, hogy 8,8 millió forint folyt be erre a gálára, amiből már egyébként majdnem 1 milliót el is költött az alapítványunk a nehéz helyzetben lévő háttérdolgozóink segítésére.
1: Számítottatok ekkora összegre, vagy volt valami cél?
2: Hát az volt a cél, hogy a tavalyi összeget elérjük, ami 6,5 millió forint volt. Azt hiszem, hogy ezzel a támogatással lesz jócskán, meg is haladtuk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy panaszra nem lehet okunk.
1: Az, hogy ebből az összegből már 1 millió elkelt, ez ugye azt is mutatja, hogy már hát talán többen is szinte sorban álltak azért, hogy valamilyen helyzetből támogatást kapjanak.
2: Bizony, a kettő felé oszlik a mi támogatási rendszerünk, már ha segélyezésről van szó a szakszervezetben. Egyrészt az előadó művészek támogatásáról van szó, de az előadó művészeket egy másik alapból is tudjuk támogatni. Az alapítványunk kifejezetten a háttérdolgozókat segélyezi, és sajnos az alapítványnak más bevételi forrása nem tud lenni, mint az 1%-ok, valamint ennek a gálának a bevétele. Szóval elmondható, hogy bizony sorban állás volt, és az utolsó pillanatban érkezett meg ez az összeg ahhoz, hogy folytatni tudjuk a támogatás folyósítását, egyáltalán az új támogatásoknak az elbírálását. Az alapítvány kuratóriuma Hegedűs D. Géza elnök úrral az élen azonnal elkezdte a feladatot, amint megérkezett az összeg.
1: Gergő, akkor ez most azt jelenti, hogy az 1 millió forint kivételével mindössze ennyi marad a következő egy évre?
2: Többé-kevésbé igen, nyilván az alapítvány alapítója a Színházi Dolgozók Szakszervezete, tehát nekünk arra odafigyelünk arra, hogyha az alapítványnak a vagyona fogyna, akkor alapítói támogatásként természetesen a tagdíjainkból fizetünk be az alapítvány számára, de alapvetően bizony ennek a gálának a bevétele és az 1%-ok azok, amelyből tudjuk finanszírozni az alapítványt, illetve a háttérdolgozók segélyezését.
1: Június 3-án zajlott a gálaest, hogy sikerült?
2: Én azt hiszem, hogy nagyon jó volt. Voltak olyanok szép számmal, akik a tavalyi gálán is ott voltak. Ugye tavaly voltunk először a Víg Színházban, idén második alkalommal, és azt mondták többen is, hogy talán jobban sikerült, mint a tavalyi, ami azért nagy szó, de azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy ott voltál te is tavaly, és tehát azt túlszárnyalni, én azt hiszem, hogy egy fantasztikus teljesítmény, és Peller Károly rendezőnek mindenképpen köszönet jár, hogy ezt a fantasztikus gálát összerakta, és hát itt azért meg kell említenem Virány Orsolya kolléganőm nevét, aki a szerkesztésben segített, illetve Peller Annát, aki fantasztikusan kézben tartotta műsorvezetőként ezt a gálát, és tényleg hatalmas szakmai összefogás volt, egészen olyan kollégák is részt vettek ezen a gálán, akik például még tanulnak, tehát színművészeti egyetemistáktól egészen a Kossuth díjas művészekig, nemzetszínészeig voltak fellépők, és megpróbáltuk megjeleníteni a színház összes válfaját. Tehát volt balett, volt operett, opera részlet, volt báb, és természetesen prózai jelenetek is, sok-sok musical, szóval nagyon elégedetten távoztak a nézők.
1: Az eseményen átadták a SZIDOSZ Szinkron Alapszervezetének Fényhang életműdíját is. Ki kapta meg, Gergő?
2: Zsúrs Kati vehette át ezt az életműdíjat, illetve hát nagyon szomorúak vagyunk, hogy már csak posztumusz tudtuk Sörös Sándornak odaítélni ezt a díjat. Pontosabban az odaítélés még akkor történt, amikor Sörös Sanyi élt, de a díját adót már nem tudta megélni. Szóval ők a két díjazott az idei évben. A szinkron alapszervezetünk önállóan tevékenykedik nyilván a SZIDOSZ-on belül a szinkron szakma érdekképviseletében. Az ő kezdeményezésük volt évekkel ezelőtt, hogy a szinkronban dolgozókat is elismerjék díjakkal, és hát mi mással lehet elismerni egy szinkron színész munkáját, mint egy életműdíjjal, hiszen azért a magyar szinkron szakma hosszú-hosszú évtizedek óta az egyik legjobb a világon.
1: Gergő, jövőre tervezitek a gálát, vagy kicsit úgy van ez, hogy jó lenne, ha nem kéne megszervezni?
2: Hát én azt mondom, hogy én akkor lennék a legboldogabb, ha nem kéne megszervezni, mert az kettő dolgot jelentene. Egyrészt, hogy elértük azt, hogy nincs szükség segélyekre, hanem mindenki meg tud élni a bérből, fizetésből, vagy hogyha bajba kerül, akkor van annyi tartaléka, hogy abból tud segíteni magán, de hát ezek hiú ábrándok, úgyhogy most egy kicsit szusszanunk, vannak más rendezvényeink a nyáron, például a Művészetek Völgyében is ott lesz a SZIDOSZ kerekasztalbeszélgetésekkel minden nap. Ezt megszervezzük, és akkor szeptembertől meg le is bonyolítjuk, és akkor szeptembertől már elkezdünk gondolkodni a jövő évi gálán, ami egyébként lehet, hogy nem feltétlenül csak Budapesten lesz, ugyanis színházigazgatók is felléptek ezen a gálán, több színházból, szerte az országból, és volt már olyan megkeresés színházigazgató kollégáktól, hogy milyen jó lenne egy-egy vidéki nagyvárosba is elvinni egy-egy ilyen gálát, és ezzel is tudnák segíteni az alapítványt.
1: Hát akkor lehet, hogy kiterjedtebb lesz az összefogás.
2: Hát én is ebben bízok, de az összefogás az fantasztikus volt, és tényleg azon gondolkodtam, hogy amikor véget ért ez a gála, és a finálé felhangzott, és ott álltunk valamennyien a színpadon, akik ebben a gálában részt vettünk, és összekapaszkodtunk, akkor én speciál konkrétan tudtam, hogy a mellettem jobbról és balról álló művésznek teljesen más mondjuk a politikai nézete, mint az enyém, vagy egyáltalán más, mint a többieké, vagy teljesen más világnézetük van, de ez nem számított. Tehát ezekben a pillanatokban az összefogás számít, és szerintem ennek a gálának ez az ereje.
1: És ez a legfontosabb. Nagyon köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok.
2: Én köszönöm, hogy hívtál, és nektek is jó munkát.
1: Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus közepéig látható a Szép Művészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályafutásának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opárt és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. századi geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapos környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jövő péntek

Lenyűgöző látványvilágot teremtenek. A kiállítás egy nemzetközi programsorozat részeként érkezett Budapestre, és korábban már Ázsiában, valamint Németországban is nagy sikert aratott. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A hévízitóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyelőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szeres se is lehet. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út után. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hidat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 9-es autóbusz az Árpád hídon és a Váci úton átterelve közlekedik. nem érinti a Nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. A 109-es autóbusszal lehet utazni Óbuda-Bográni út és a Batthyány tér között. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester érkezik hozzánk, aki 8 évtizedes életútját és közel 60 éves zenei pályafutását ünnepli a szeptember 19-én megrendezendő Malek 80 életmű koncerten. A különleges est a zeneszerző, karmester, hangszerelő legnagyobb sikereit idézi majd fel. A közönség olyan dalokat hallhat, amelyek generációk számára váltak meghatározóvá, hiszen Malek Miklós a magyar zenei élet egyik legsokoldalúbb alkotója. Vele jövünk tehát vissza itt az Intermezzóban. Most pedig Schumann harmadik esztúr Rajnai szimfóniájának harmadik tétele szól.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, Elker Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Igen, csokrom, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Csak nem ünnepi életműkoncertre készül.
1: Hát, kedves Edina, igen, arra készülök, szeptember 19-ére készülök, na most benne vagyok a munkában. Egyrészt mentálisan szembesülni abban, hogy ki vagyok én, vagy mi van, vagy mit kell ebből előszedni, mit lehet, mit érdemes, és talán, hogy mi az, amit elvárnak, ha egyszer az én dalaimról, vagy zenémről van szó. És igen, elindultam ezen az úton, és dolgozom. Dolgozom, és egy fura érdekessége van az egésznek, hogy na nem, mintha egy nagyon rendes ember lennék olyan szempontból, hogy minden szépen el van pakolva, hogy lélem van.
0: Nem olyan.
1: Ilyen szempontból nagyon
0: hittem.
1: Is emberi vagyok. Úgyhogy most, amikor szeretném elővenni azokat a partitúráimat, amit nem találok, akkor nem tudom, hol van, és egy idő után nagyon ideges leszek, és akkor megkeresem a neten azt a dalt, és leírom a saját hangszerelésemet, képzelj el. Vagy a másik, hogy amiket nem találok, mert hát a rádió elment, a kottát elment, a kották elmentek, és mi itt vagyunk, és zenélünk. De ezt mosolyogban mondom, mert ez egy nagyon szíves teher. Hát az ember bosszankodik rajta, meg morog, de csinálja.
0: Igen, csak ilyenkor ott van az ember fejében az, hogy ez lehetett volna egyszerűbben is, ugye?
1: Ugye, az mindig úgy van, ez az hosszú pályán tapasztalata, hogy egy dal, egy hangszerelés csak mindig arra a zenekarra szól a legjobban, ami a színpadon van. Ha hiányzik belőle egy, vagy hárommal több van, vagy nem tudom, akkor is működik, de igazából akkor működik, ha pontosan arra van kalkulálva és hangszerelve. Úgyhogy ebben kell foglalkoznom, és nekem, mint mondtam, ez egy szíves teher. És újra végigjárom azokat az utakat, amiket folyamatosan eddig. Az ember mindig tud rajta csiszolni. Nem ugye még az újban kitalálva, hogy persze hát az embernek a mostani énem ma más, de azt megígérem, hogy nem fogok változtatni rajtuk. Tehát minden dal úgy fog elhangzani, ahogy annak idején megismert a közönség. Nem fogom kitekerni, átharmonizálni kék-kék-húzzal.
0: Nem.
1: Hanem úgy, ez a szándékom, és remélem sikerül is.
0: De ilyenkor, mikor az ember előveszi a régi alkotásait, a régi műveit, akkor új füllel hallja egy kicsit, nem? Hiszen közben eltelt idő, hát nem minden nap foglalkozik vele, szóval, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy olyasmiket hall meg most, amiket korábban nem.
1: Egyébként abszolút így van, de az embernek a félelme nem ez pontosan, hanem az, hogy cseng a mai füllel az, amit itt most 50 éves dolgokról beszélünk. Uh-huh. 40-50 éve a dalaim akkor születtek. Hogy akkor is a legjobb tudásom szerint igyekeztem megcsinálni őket, vagy létrehozni, meghangszerelni, és a felvételen közre működni, így vagy úgy, vagy akármilyen mindenségben. És a legjobb, ami éri az embert, ha visszaigazolja magát a dolog. És mai füllel hallgatva, és úgy érzem, hogy ott azért, ha nem is teljesen minden, mert van nincs, de rendben vannak a dolgok. Uh-huh. És lemerem írni újra, és elmerem játszani újra.
0: De egyébként korábban is említette az elvárás szót, hogy a közönség elvárásának megfelelni.
1: Amikor annak idején megírtuk a dalokat, hát ki a jóisten gondolta volna, hogy ezek évtizedeken keresztül...
0: Na, ugye?
1: Bocsánat.
0: Igen.
1: Bocsánat. Ezt megtapasztalni már eufória magában. Most ez nem azt jelenti, hogy reggel fölkel is verem a mellemet, hogy na Miklós, hát neked már van egy 50 éves forgalom. De az ember tudja a játszottságból is talán, hogy milyen dalai vannak forgalomban. Meg állandóan, mivel azonosítják. Talán nem is mindig ugyanaz, amivel jaj, de szeretné, de az már hozzánőtt az emberhez, és ez igazából rendben is van. És azokat nem nehéz kitalálnom, hogy...
0: És azokat nem lehet kihagyni sem,
1: nem,
0: az életműkoncertet.
1: Nem is akarom kihagyni. Igen. Inkább, és most ne vegye túlzásnak, inkább az a gondom, hogy igazából mit hagyjak ki. Mert végül is a műsoridő véges, hogy abban, ha minden verzét és minden refrént eljátszunk, az bizony hosszú lesz. De most minőtt ide jöttem, már épp abban foglalkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy összefűzök néhányat, egy csokorba, és akkor a daloknak 5-6 dal egy csokorba, Mendinek, azért mondom Mendinek, mert a magyar kifejezését nem nagyon szeresem, az egyveleget. Bocsánat, valóban állom, ez máshová hat. Medliben, és akkor minden dal megmutatja a legjobb részét, illetve az előadók és a hangnemi különbség az egymásba való folyamat. Egy szép nagy csokor lesz belőle, és igazából ezen a téren korábban is nagyon jó tapasztalataim voltak, és a televíziónak annak idején sok hasonlót csináltam tematikusan is, mondjuk olyan, ami csak a pénzről szólt, aztán meg olyan, amiről a mesékről szólt, aztán utána jöttek a hazai szerzők híres dalai összetűzve, és ezek nagyon népszerű jövettek a műsorban, és ha most nem tartom föl vele, csak érdekességképp mondom, hogy abban a televízió műsorban mindig, amiben készültek, mindig volt egy külföldi vendég. És a külföldi vendég nyilván hát ő zárta a retapot. És ezeknek az egyvelegeknek olyan siker lett a környezségnél, szép mentik várat, és meg kellett cserélni, hogy az utolsó előtti legyen a külföldi vendég, és mindig ebben zárták. Na, szóval hihetetlen ereje van, mikor összefonódnak a dolgok, és mindegyik a jó arcát mutatja, vagy az arcának a legjobb részét mutatja talán.
0: De ehhez érzék is kell.
1: Kétségkívül kell hozzá olyan szakmaiság, hogy az egyik dal a másikba érkezzen, ne a falnak, és onnan visszapattan majd a következő. egy durva hasonlata. Persze, kell hozzá ritmikai hűtlenet, ami harmóniai.
0: Na jó, hát ez mind megvan.
1: Az egész, hát már hány éve csinálom? Hány éve csinálom?
0: Ezt a Malett 80 életműkoncert és 50 éve csinálja. Megmondom én.
1: Hány éve csinálom szívesen, és hány éve gondolom azt, hogy még mindig tudom csinálni, vagy még mondani előttem valami, amit. Mert azt gondolom, hogy tényleg ma. És akkor még nem beszéltünk a zenei lényem másik feléről. Az én iker szívemnek a másik oldaláról. A szimfonikus zenéről. Ahová szinte törvényszerűen el kellett érkeznem, hogy annyit foglalkoztam és megbarátkoztam a hangszerekkel. Előbb-utóbb mondani valóm is áttevődött a hangszerek. Mert hogy a verbális zene nagyon jó, konkrétan rámutat valamire, de a hangszeres zene éppen az óriási, hogy az egészről beszél egyszerre. Az egészről beszél úgy, hogy mindenkinek a saját történetét mondja, mégis ugyanazt. Ezt tudja. Most nem tudom, hogy ez eléggé bonyolult volt-e, vagy érthető.
0: Ez nagyon szép volt.
1: Hát egy szép hangszer szóló, ami megszólítja az embert, nekem azonnal gondolatot társít. Ön másiknál is, harmadiknál, a negyediknél is. Azok a gondolatok valahol a nagy kalapban egy helyről táplálkoznak, de egyére leosztva lehetnek mások és mások. És nincsen elmondva, hogy ez egy program, és most figyelj, most lépünk be, most megyünk ki. Na, ha most messzire mentem, elnézést, tehát lesznek szimfonikus pillanatai is ennek a koncertnek. Annál is inkább kiváló zenekar lesz a Mendelssohn Kamera zenekar, akit én már többször volt szerencsén dolgozni, és hát Kovács Péterig nagyszerűen játszanak. És a színpad egyik oldalán, a másik oldalán pedig a Cutline Group Singersnek a Big Bandje.
0: Ez igen. Kész.
1: Csupa profi zenész. Boldogság velük játszani.
0: Én és a középpontban ön?
1: Igen, remélem, hogy inkább a zeném. Én nem vagyok én ilyen.
0: Jó, hát hogy mondjam. Nyilván ön és a zenéje, de ez a kettő nem is külön választható.
1: Igen.
0: Ugye? Na jövünk is vissza. Muzsikálunk egyet. Malett Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, aki Malek 80 életmű koncertre készül. Az előbb megkérdezte, hogy mióta is csinálja ezt? Hát mióta is csinálja ezt? Ugye lassan 50 éve.
1: Hát inkább 60.
0: Inkább 60 éve. Igaza van, hát miért mondom én ezt? Miért mondom én ezt, hogy 50?
1: Mert az előbb talán azt mondtam, hogy a dalaim 50 évesek, vagy néhány 50 évesek. A Gézának a dalai, mikor
0: hívattak? Hoffi Gézáról van szó, ugye az ön barátjáról.
1: Cserháti Zsuzsának mikor hívtam? Kovács Katinak, Zolának. Nem tudom, hogy igazából gyakorlatilag mindenki, csak ott vannak a színészek, mert mondom, hogy ez a pályám, meg az, hogy ilyen széles mergyén tudok menni, hogy megtapasztalhattam az 100 zongorától kezdve az összes zenei formációt, ami létezik, triók, kvartettek, nem sorolom, monozenekar, nagyzenekar, kórus, hogy ezen belül az összes lehetőséget, ennek az alapját, hogy rakódik össze, hogy néz ki a színpadon, hogy néz ki a stúdióban, ki mennyit dolgozik, törődik, gyötrődik vele, mire részeljön, és mi az, ami az egésznek a kulcsa, az, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Tehát ezt nem lehet abba hagyni. Ezt nem lehet adni. Valamelyik esetemre visszatérve, valamelyik részét mindig csinálnom kell, olyan belső kényszerré vált ez az egész, hogy de ezen az úton pontosan ez a szerencse, hogy ennyi mindent megismerettem, és ezeken keresztül azt a sok jó zenész, a sok jó előadót, akár csapatban, akár szólóban, de mondhatom a színészeket, akik egészen másképp működnek, mint az énekesek. És az énekesek, megismerettem azt a szülőszobát, amit úgy hívunk a stúdió. Ahol kigyúlod a piros lámpa, és akkor na, tessék, te jössz, várunk. És akkor zavarban van az ember, de még mennyire, hogy zavarban van, minden baj van, a sötét világos kell. És akkor mégis valahogy közelébe vinni őt a dolognak, úgyhogy ez megoldódjon, ez, és előjöjjön ő belőle. Ezt is megtapasztalattam a stúdióban, miközben magam is százszor átértem, hogy de mondjuk nem reszketett a hangszer a kezemben, de nagyon kellett, és azóta is mindig nagyon készülök erre. Tehát már nem engedném, soha nem engedtem, de majd végképp, hogy oda menjek felkészítetlen ő. És csak blöfföljek. Annak ellenére, hogy elfogadtak, mint zenészt, elfogadtak, mint szerzőt, karmester, stb.
0: Az élete során mi indukálta a különböző területeken, különböző műfajokban való megjelenést?
1: A változásokat egyrészt a saját szakmai haladásom, hát mindenki dallal kezd. Azt szól az emberben a dal. Először valamilyen dallam, valamilyen töredék, és azt próbálja összerakosgatni. Mára tudom, hogy egy fontos dolog van, hogy amikor a kis töredék megszületik, akkor legyen valami, mögötte valami indulat, vagy valami érzelem, vagy valami nem tudom micsoda. Mert mire összerakódik, és előadásra kerül, ha itt nincsen benne, akkor hogy várom azt, hogy legyen a hallgató számára. Akkor sincs baj, akkor csak egy jó gyakorlat. Szóval a dallal kezdődik minden, és a hangszerrel. Egyrészt, ahogy az ember hangszeresen fejlődik, úgy a zenei irodalomnak is egyre feljebb lévő vagy gazdagabb részét kezdi megismerni. Szerzőként tologatja hangot erre, arra, hamarra. Nem mondom, hogy rögtön megy, de hogy megy. De hogy megy. Mind a deszturikálok, kinek megy egyből, senkinek. És igen, és ez a szakmai fejlődés hozta, hogy a hangszereket megismertem, ahogy nekem is megszólalt az, ahogy eddig csak ábrándoztam és néztem a másikére, vagy hallgattam, hogy beleláthattam, belehallhattam, és ez vitt előre egész odáig, hogy én is megpróbálom. És akkor szép lassan nekem is kezdtek működni. Igen. És mindig jött hozzáadott, és ebben tényleg nagy segítség volt az, hogy olyan lehetőségem volt. Ha dolgozni akarsz, akkor dolgozz el. Ez volt a rádió.
0: És ez egy alapvetés volt akkor?
1: Hát nem voltunk sokan. Egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányan, mert ezt a munkát, hogy mondjam, ez nem olyan, hogy most 2-3-ig csinálom, aztán meg 6-7-ig. Ez folyamatosan együtt ír az emberrel, legalábbis benne. Tehát mindig van egy szekunder hátsó vonal, amit ha beszélgetünk is, mögötte valami kotyog, és az a jó. az a jó.
0: Mert akkor nem hagyja nyugodni, és inspirálja a továbbképzést.
1: De még mennyire? Hanem, ha éppen benne vagyok a munkában, akkor készíti a variációkat. Én ha akarom, hanem mindig visszahallom, és mindig egy más variációt mutat, és tudom, hogy nem. És akkor megyünk tovább. Szóval ez a fejlődés volt, ez egy törvényszerűség, hogy el kellett jutni oda, hogy a nagyobb formációk is megszólaljanak. És az a vágy, hogy én nagyon szerettem volna, ez egy olyan kihívás volt egész életemben, hogy nekem is megszólaljon. És megfejtsem, hogy hogy működik a vonos zenekar. És akkor nagyon jól jöttek a Bee Gees-ek, és a Bee Gees-eknek a profin hangszerelt vonós háttere. Igen, és akkor aztán erre kezdtem nyitni. Közben ugyanakkor jött velem a rock zene és a rock and roll is megszólalt, és a jazz rock is megszólalt. Szívesen bejátottam a hangszeremen jazz rockot, de ez meg vonzott. És az iskolában tanultak alapján, majd az összhangzattan maga kicsit megfejtése révén, és az, hogy az ember zongorán komponált, az is vita felé. Majd figyelje meg, hogy nagyon sok nótán hallatszik, hogy ez gitáron komponálták, vagy zongorán komponálták, vagy úgy rakták össze téglánként számítógéppel. Na, szóval el kell jutni ide, és igen, mindig meg kellett tudni magam győzni erről. És ez az alkotásnak az egyik alappillére, hogy az első pont jó, ebből ki lehet indulni és tovább, oda mindig vissza lehet menni és megyünk tovább. Uh-huh. És akkor persze néztem a többit, hallgattam, hogy szerencsére jó hallásommal a befogadás könnyebben ment, vagy gyorsan ment, úgy is mondhatom. És ezt eljutottam odáig, hogy egy különös szituációból kifolyólag én lettem a karmester 35 évvel ezelőtt, mert annyi kottát küldtek, hogy valami tévedés volt. És akkor egyszer rájöttem, és az idén rájött, hogy szót fogadnak, hogy nem úgy, hát ez nem egy olyan karmesterség. De tudja, amikor kiszáll a dob, és nincsen ritmus, amikor töröd egy, két, hár, négyet, hanem minden szabadon van, ott azért másképp történnek a dolgok. Mert azok a muzsikusok nézik az ember kezét, és pontosan úgy játszanak. óriási. Az egész dolog működése óriási. És ez most már egy kicsit messzebbre mutat, hogy jön össze ez a társaság, hogy adja hozzá mindegyik a magáét, és hogy lesz ebből az a mű, vagy annak a műnek egy változata, vagy akár a sajátom. És akkor az hogy áll lábra?
0: És abból szintén a saját művéből is lesznek majd részletek az életmű koncerten.
1: Lesz egy vonos zenekari darab, és lesz hangszerszóló. Hangszerszóló, és a egyik hangszerszóló, a szívem kis csücske, a Léna nevű unokám fogja játszani. Léna nagyon tehetséges egedős. Tehát,
0: és hány éves Léna?
1: 15.
0: 15 éves?
1: 15. Mert van saját tónusa, tehát ha meghúzza a hangszert, akkor érződik. De nem kényszer. Nálunk a családban egyébként semmi ilyesmi nem kényszer.
0: Csak mégis megnyilván.
1: Azt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Nem. Egyszerűen megérkezik oda, és akkor játsza. És másik hangszerszóló is lesz, Fekete Kovács Kornél, kíván a trombitás. Amirás Árpi a csellóval, és én magam a zongorával is. Bonó zenekar. Ez egy nagyon szép pontja lesz a zenének. Egész másféleképpen beszél ugyanarról, mint amiről majd a Léna, a hangszerszólója, és az én zongora kísérletem, vagy amiről majd a vonó zenekar. Igen.
0: Hát ez a szépsége, ez a lényege. Jövünk vissza Marek Miklóssal.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton északi irányban a Bem József tér után. A külső sáv nem járható. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön Fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágó hídnál, a Kossai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hidat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 4-es és a 6-os villamos, a Szél Kálmán tér és a Szent Lukács gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a Dél-Budai végállomásuk között közlekedik. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, Malek Miklós, a vendégem Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, aki éppen állítja össze a Malek 80 életmű koncert programját. Nem tudom, hogy hol tart, 5 órás lesz a koncert, 6 vagy 24?
1: Hát nem lehetne 7-kor kezdeni, aztán 10-kor be kell fejezni, tehát minden esetre. Igen.
0: Hát van egy korlát
1: talán,
0: sajnos.
1: Talán a hosszabb koncertek közül való lesz. Aki eljön, nem jár rosszul, mert zenét fog hallani. Igen,
0: ez egészen biztos, és nagyon változatos lesz ez a koncert.
1: Igen, remélem egyrészt, hogy a dalok, a hangszerszólók és hát az előadók, ami manapság nem van egyszerű egyeztetni az előadókat, már mindenki fél évre meg még messzebb töltögeti a naptárját, ha van mire, de mégis sikerült úgy összeholni, hát egyrészt a két zenekart, a Mendezon kamerazenekart és a Katlan Klub Big Bandet, és hát a fellépők közül elsősorban az öreg harcostársa Soly Mostóni, muszáj, nem hogy muszáj, hanem ha van kötelező, akkor a Tóni az, hát akivel sok évet hoztunk le együtt, és sok sikert, sok problémát megtapasztaltuk a zenekari élet minden csinyát, mindjárt. Igen, lesz. Jön a Csonka Bandi, igen, jön a Kocsis Tibi. Kocsis Tibi énekli azt a dalt, ami a Macskafogó 2-nek a végén van, a zárodal, ez ami kell, amit annak idején a Miklós énekelt. Most ott lesz mentor és mentorátja együtt. Igen, és akkor jön a Fekete Kovács Kornél, a Mirás Árpi Csernista, ketten játszanak. Ugyan, akkor hát fellép a lányom természetesen.
0: Malek Andrea.
1: Igen, és duett is lesz. És fellép a legkisebb unokám, Lokman Léna, hegedű, hát mondjam, ott tart, nem akarom nagyon megdicsérni, majd inkább, de igen, úgy érzem, hogy már színpadra élet ahhoz, hogy megmutassa a játékát. Igen.
0: És de hogyan kapcsolódnak játék. Önök zeneileg? Tehát nagypapa és unoka.
1: Ugyan, a mi házunk, hogy valamilyen ilyen búvárharang alatt van, mert nem tudom, ilyen védőháló alatt, hogy nem megy el onnan a zene, komolyan mondom. Ott már annyi sok jó dolog történt, és annyi mindenki ment el onnan boldogan, hát oda már 3-4 szakma megfordult már. Most főleg az én időmben beszélnem. Amikor, de mostanában is, hisz a feleségem tanít, és a növendéknek a tucatjait, tehát a színpadi kísérte sikerrel. És itt lesz egy trió a növendékei közül, amelyik ezt a bizonyos összefogott dalcsokrot fogják énekelni, és azt gondolom, hogy sikerük lesz bele. És akkor, de igazából, hogy igen, nem, és akkor már gondolkodom, hogy kit hagytam ki, és majd lesz egy meglepetés is.
0: A meglepetés azért meglepetés, mert nem mondjuk el, ugye?
1: Nem mondjuk, lesz egy meglepetés, úgyhogy teljes lesz a család, inkább azt mondom, a család jelenléte.
0: Hofi Géza alakja, hogyan?
1: Hát köszönöm, hogy említi, hát a Géza nélkül nincs koncert. Gézával is összenőtt az életem, a szakmai életem és a hétköznapi életem is eléggé. És nemrég volt egy sorozat a Géza 90. évfordulója a születésének a Katlan Klub Singers gondolásában, és vagy 5-6 előadás volt a nagyvárosokban, és nagyon nagy sikerrel. És írtam oda is egy új dalt. Hosszú ideje nem komponáltam dalt, de ennek a csapatnak érdemes. Ők egy nagyszerű csapat, és nagyon nagy sikert adtunk fele. De ami még ettől is egy kicsit inkább érdekesebb, hogy Géza is jelen lesz, Ofi Géza is jelen lesz. Egy kivetítőn lehet látni és hallani a hangját. És a kísérletet majd én játszom zongorán hozzá. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és mély pontja lesz az előadásnak.
0: Ugye önök nem csak szakmailag kapcsolódtak, hanem barátok is voltak, mély barátság kötötte össze önöket. Mi volt ennek az alapja?
1: Az együtt felnövés. Az együtt, amikor egészen senkik voltunk, és néztünk előre, és szerettük mindannyian a nagy zenekari hangzást, a Big Bandet, a Sammy Davis, meg én is szerettem a swinget. és néztünk, és beszélni, és tervezgettük, hogy jaj, így lesz, majd, ha így lesz, majd, ahogy lesz, meg ahogy lesz. És neki is 150 forint volt a gázsia, meg nekem is. Igen, és játszottunk Balaton körül. És aztán egy kicsit elváltak az útjaink, utána a Géza, amikor első alkalom a zenére volt szükség, akkor megint szólt, hogy gyere még, segíts. És akkor még a mikroszkópon született, elszoktam, te elszoktad.
0: Emlékszem rá, aztán, igen.
1: Hát igen, valahogy úgy vettem ezt a pontot, de a közönség úgy énekelte hibátlanul. Hibátlanul. És utána ez a zenei kapcsolat megmaradt, de megmaradt a családi kapcsolat is. Úgyhogy a Mária, a feleségem, ő egy nagyon nevetős, aranyos típus, és a Gézát nagyon inspirálta. Ha volt valami mondani valója, képes volt azért eljönni, hogy be se jött, csak a kapunál megállt, és elmondta Marinak a tervezet valamiért. Kész. És a Mari még most is kacag. Most is kacag. Na jó, van szabasztott, és már el is ment. Ő volt az egyik ilyen alanya.
0: Tesztalany volt, tesztalany ugye?
1: Tesztalany volt, igen. Hmm. És hát persze, igen, többször voltunk együtt. És aztán hát valahogy a sikereink is összekovácsolódtak. Valahogy a kevés ember közé tartoztam az életébe, akinek hallgatott a szavára. Vagy aki megtalálta azt, hogy milyen az a valami, ami az ő szájából, nem próza, zene, jól jön ki, vagy jól hangzik, ismerve az ő zenei lelki világát. Ránézem, hogy elhomályosul a szeme, ha behúzik a vonó zenekar, vagy igen. Hogy ezt talán valamennyire sikerült megfejtenem, és a Szenes Ivánnak pedig a szövegi részét, hogy ez együtt, hogy minden alkalommal lennett. Igen, úgy gondolom, hogy itt sikerre végeztük a dolgunkat, és ez is maradtak meg a dolog. Komolyan, ezt én otthon ülve dolgozva nem tudom fölmérni. Nem tudom fölmérni, mert nem vagyok nap mint nap fellépő ember, és már maga az a tény, hogy kimegyek a színpadra, és szeretettel fogadnak, ma az is néha újdonságnak. Bocsánat. Egy kicsit. Na mondom, nem vagyok mindennapi fellépő. De hogy eljátszom a kiöregedett vadászkutyát, vagy ezt a másik dalt, hogy ilyen hatása van most is, hát komolyan. És akkor csak nagy csönd van utána. Akkor megint az ember megtapasztalja, hogy mi is az a katarzis. Ami, igen, ami, hogy mondjam, igazából csak egy változata van ennek. A mély csönd és a hirtelen nagy taps, az innováció. Ez az. Ez minden alkalommal ilyen volt.
0: Jövünk vissza. Malek Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, szeptember 19-e, ez a Malek 80 életmű koncert dátuma. Malek Miklós itt ül velem szemben, szerintem már akár egy-két héttel később sem lehetett volna őt behívni ide a stúdióba, hiszen akkor már annyira ennek a lázában ég, az ember nem nagyon tudott kiszakadni. Nem?
1: Nem, sok háttérmunka van ebben. Aha. És én még mindig ott tartok, hogy arra zenekarra tűnnem, amelyik a színpadon van. És ez sok a kotta része, a kotta grafika. Nem akarok erről sokat beszélni. Ez minden nap és sok munka. Nem feltétlen a komponálásra összefüggő, de hát, hogy szép legyen. Igazából olyan kottát adok oda, amiből én is szívesen játszanék. De rosszabbat nem. No, ez a része. A másik része, hogy a fellépők.
0: Na, fellépők.
1: A fellépők.
0: Ugye valakit kihagytunk az előbb.
1: Kihagytuk. A Miklós filmet. A Miklós filmet kihagytuk, és hogy igen, hogy annak idején énekelte a Macskafogónak a vége dalt, és mikor fölhívtam, és mondtam neki, hogy te ezt kéne nekem, azt mondja, hát papa már azt mondja, hogy ebből kinőttem egy. Kinőttem egy kicsit, hogy előre, úgyhogy most mondtam azt, hogy ezt a Kovács Ildikóra a Kocsis Tibi fogja énekelni, de azt mondom, hogy én inkább csinálom, én zongoráznék inkább most, és akkor valamelyik dalokból csinálnék egy ilyen persziflást, vagy nagyon jó, nagyon jó. De azért részt vennék benne abba a bizonyos duettből, amit a Andreával énekeltünk, a Mama dalt, és annyit azért még mondok előre, hogy az a Mama dal duettből egy trió lesz, mert közben már Andrea is Mama, neki is van, aki énekelje, úgyhogy igen, és itt talán egy érdekesség, vagy nem, igen, egy ritkaságnak is tűnik így hirtelen, hogy valahogy a családunk úgy alakult, hogy a zenei pályának, a zenés színpadnak, a komponálásnak a karmesternek valaki, teljesen a négy ember, vagy a család lefedi minden felületét. Kezdődik a feleségem, a Máriával, aki hát, sikeres, én előadó művészén volt, és sikeres pedagógusá vált. Gyerekek sokaságát nevelte föl, és neveli. A lányom, aki sikeres előadó,

0: művésznél, és színésznő saját magában sikeres. Akkor a fiam, aki zeneszerző és producer, és az egész audiovilágnak és a mai, hogy mondjam, a mai hangrögzítésnek, a mai lehetőségeinek, és csak a jó Isten tudja, hogy milyen messzire jár ezen a téren már, és elfogadják őt mindenütt, amerre jár. És akkor a sorban ott vagyok én, hogy szerző, karmester.
1: És az unoka?
0: És az unoka. És az unoka, aki hegedű művész lesz szerintem, de ezt most csak zárójelben mondom, mert talán még nem akarja, hogy ennyire tereljen. De és ott van a másik két unokám, akik szintén zeneileg jól állnak, ha hiszem a kérdésé, az trombitál. És kín Bécsben egy hatalmas fúvózenekarban játszik, ahol ott ennek nagy kultúrája van a rezezenekaroknak, és a legidősebb, aki ugyan a hajómérnök, de a perkasent még le nem teszi egy nap. Sőt, a legkisebb emberkének is már kopog. A dédunokamnak is már kopog, és már zongorázik neki. De egy ilyen, ha ez egy terhelség, akkor ez egy nagyon szívesen cipelhető terhelség. De tényleg néha eltűnődöm rajta, hogy igen, lehet, hogy a sors kegyeltjei mondjuk ilyen szempontból. Hogy ez úgy rátelepedett a házra, valahogy ott van valami védőhokúra, és ez védi, tehát a zene ott van. És aki oda jön, az mindig egy kicsit elvész belőle.
1: Úgyhogy marad is.
0: Hogy igen, valahogy nem fogy el, vagy valahogy, valahogy mindenkibe benne él a változatlanul felfedezés, meg a rájövés öröme, vagy a megértés szükséges, vagy a zenejténe. A másik véleményének az elfogadása, az alkalmazkodó képesség, ez a zenészeknek, vagyis általában kiterjeszthetjük szélesebb körben is, ez egyik legnagyobb adottság, hogy ne csak úgy tudjam eljátszani, ahogy azt én gondolom, hanem esetleg, hogy a másik kéri. És akkor nem ágálok, hanem úgy is. Ez csak a paletta szélességét jelenti, nem feltétlen az egy oldalúságot. Tehát valahogy ezen a téren sikerült megőrizni a nyitottságot. És ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert a problémám van, akkor fölébe a fiamat is megkérdezem, hogy van még, hogy várjál, küldd el inkább, megcsinálom és visszaküldi.
1: Könnyű önnek.
0: Nagyon könnyű, igen. Ha most végignézem az egészet, tényleg mosolygok, de igazából igyekszem megtenni, hogy és a feleségén egyetemben, hogy összetartjuk ezt a kört, hogy igen, hogy mindenki felé megértőleg, de akkor is az ember morog, meg rosszul esik neki. Akkor is megértőleg, akkor is meghallgatom. Tudom, hogy nem úgy van, ő is már ki fogja gondolni, mondom. De ez nem a mérhetetlen bölcseletnek, vagy bölcsességnek a jelenléte bennem.
1: Hanem az elfogadás.
0: Én is csak egy ember vagyok. Ugyanazok a problémákra küzdök ezen a téren. És ez az egész művész pálya meg különösen érzékeny erre. Itt aztán a facekba direkt bemondani a legkellemetlenebb. Az embernek be kell csomagolni a véleményét, de annak mégis olyannak kell lenni, hogy az csak elgondolkodjon a másik rajt, és tényleg javítson rajt. És ez már ezerszer visszaigazolódott. Hogy ez. De hát ez tulajdonképpen a stúdió munka is ugyanez. Amit mondtam az elején, nem lehet rászólni direkt a másik, hogy hamis, nem készültél fel? Nem. A békét fenn kell tartani. És még előre kell vinni őt. Mielőtt nagyon megdicsérném magunkat. Ugyanúgy szeretjük a zöld a főzeléket, és a rántószúst.
1: Tényleg?
0: És a salátát, igen. Tehát ilyen emberi dolgok is vannak, és esténként a vörösbort, igen.
1: És látja, azért ez nem csak a háztól függ, mert azt mondta az előbb, hogy van valami védőháló a házon, hanem a benne lakókon.
0: Nem tudom.
1: De szóval értem, amit
0: oda-vissza talán azért is lettünk mi is ilyenek. Aha. De tényleg a zene az rátelepedett köszönhetően a Marinak, köszönhetően nekem. Aha. Mert hát én, ahogy dolgoztam, ott mindenki hallotta a ház.
1: Igen.
0: Nem volt olyan külön szobám. Meg,
1: hát a ház az szimbolizálja ezt az egységet.
0: Pontosan, ház szimbolizálja ezt az egységet.
1: Igen.
0: És ilyen szempontból is jó ott lakni.
1: Hát ott lakni is jó, ott meg lakni. Jó lesz majd a színpadon is.
0: És arra gondolni, hogy aránylag egyenes út megy onnan a BKK-hoz, szeptember 19-én.
1: A Budapest Kongresszusi Központban.
0: Igen, ahogy létrejön ez a koncert. Igen, előre is köszönöm mindenkinek, aki keményen dolgozik értem, mert igazából nekem egyetlen szponzorom van a közönség.
1: A legfontosabb.
0: Jönnek, a legfontosabb. A legfontosabb. A díjaimat is mind ők adták nekem, a szakmai díjakat is. Tehát ők a legfontosabbak. Így van. És remélem, hogy eljönnek 19-én. Várom őket szeretettel.
1: Én biztos vagyok benne. Ott is lesz egy képzeletbeli ház, igen, aminek a középpontjában a zene.
0: Igen, már gondolatban épül.
1: Na, épüljön csak. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: Malek Miklós volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyelőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szeres se is lehet. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton északi irányban a Bem József tér után. A külső sáv nem járható. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön Fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál, a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hidat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 4-es és a 6-os villamos, a Szél Kálmán tér és a Szent Lukács gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a Dél-Budai végállomásuk között közlekedik. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép estét kívánok! Ma van július 23-a, Lenke napja, de ma ünnepelnek még Brigitta, Laborc és Polina nevű hallgatóink is. Mindenkinek gratulálunk szeretettel. Most pedig az Intermezzo utolsó órájának az elején Locatelli C-moll koncerto grosszójának 4. tétele szól.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A jazz nem csak hangokban, hanem képekben is tovább él. November 20-áig a Koreai Kulturális Központ ad otthont Na Sung-jul dél-koreai fotóművész Rezonancia című kiállításának, amely a magyar-koreai jazz kapcsolatok egyik különleges vizuális lenyomata, s mint ilyen kérdéseket vet fel. Éppen ezért megtárcsáztam Pálffy Dórát, koreai kulturális szóvivőt, akit majd erről faggatok. Üdvözlöm, szép napot, csókolom!
2: Üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat.
1: Ha azt mondjuk, hogy jazz, nem feltétlenül Korea az első, ami eszünkbe jut, és ha azt mondjuk, hogy Korea, nem feltétlenül jazz, vagy esetleg a fotóművészet jut eszünkbe, de itt annyi minden kapcsolódik össze, hogy egy kicsit érdekelne ennek a dolognak a háttere, aztán persze majd magáról a tárlatról is beszéljünk.
2: Így van, ha jazzről beszélünk, akkor valóban nem biztos, hogy Dél-Korea, ami elsőként eszünkbe jut, inkább, hogyha azt mondjuk, hogy K-pop. Azonban Dél-Koreáról mondhatjuk, hogy már Ázsia egyik jazz központjává is kinőtte magát, hiszen ha a Jerezum Jazz Fesztivált említjük, akkor már biztos sokak számára ismerős lesz, akik szeretik ezt a műfajt. Nos, az elmúlt pár évben ennek kiemelkedő szerepe van egyébként a két ország közötti kapcsolatban, hiszen 2 éve már egy aktív jazz híd alakult ki Korea és Magyarország között. Ugyanis a Jerezum Jazz Fesztiválon a tavalyi évben Magyarország volt a vendégország, a fókuszország, az idei évben pedig dél-koreai művészek látogattak el hazánkba, méghozzá 5 különböző formáció, 5 különböző műfajt megtestesítve. Ez a kiállítás pedig ennek az egyik lenyomata. És mondhatjuk, hogy nem csak a jazzről szól, hanem arról, hogy miként képes a művészet kultúrákat összekötni, és ehhez a kulturális párbeszédhez kapcsolódik Na Sung-jul kiállítása is, amely a jazz világát nem hangokon, hanem fényképeken keresztül idézi meg. Mondhatjuk úgy is, hogy a koncertelmek múló pillanatait maradandó képekké formálja. Olyan képeket láthatunk itt a kiállításon, ahol magyar művészek léptek fel ezen a bizonyos Jerezum Jazz Fesztiválon. Úgyhogy lesznek számunkra ismerős arcok, akiket már akár egyébként a hazai színpadokon hallhattunk, vagy éppen az egyik kedvenc magyar zenészeink közé tartozik. A tárlat másik oldalán pedig koreai művészek elevenednek meg a fotókon, ahol egy kicsit a tradicionálisabb vonalat, ugyanis a jazz, ahogyan a hallgatók is biztosan mindegyik műfaját kedvelik, ismerik, nagyon-nagyon sokszínű és sokrétű, úgyhogy ott például a hagyományos koreai jazz, a hagyományos koreai zene és a jazz ötvöződik és elevenedik meg ezeken a fotókon.
1: Ugye azt mondta, hogy ismerős arcokat is láthatunk, lévén magyar zenészekről is készültek képek, de én meg úgy folytatnám, hogy számunkra talán kevéssé ismert valaki művész szemüvegén keresztül, pedig ha jól tudom, akkor Na Sung-jul odakint nagyon ismert, és már majdnem negyed százada követi ennek a bizonyos jazzfesztiválnak a történetét. Szóval mit érdemes Dióhéjban tudnunk a művészről?
2: Így van, a 2016-os Jazz World Fotó nemzetközi pályázat díjazottjaként ismert alkotó már több mint 24 éve dokumentálja egyébként a Jerezum Jazz Fesztivál történetét. Munkái egyszerre örökítik meg a koreai jazz és a tradicionális koreai jazz legfontosabb pillanatait, miközben érzékenyen ragadják meg ezt a különleges kapcsolatot, ami az előadó és a közönség között egy koncert során létrejön. És ez az a pillanat, amit megörökített a tavalyi év során, és bemutat nekünk, magyar látogatóknak, hiszen ez a jazz kapcsolat, amit ő megörökít, ez nem csak egy múló pillanat. Ez elindult az elmúlt években, és ez folytatódik még ez év során is, ugyanis novemberben újra 3 koreai jazz formáció fog ellátogatni Magyarországra, úgyhogy november 20-áig látható a tárlat, de közben újra még akár koreai jazz koncertekre is el tudnak menni azok, akiket érdekel ez a műfaj.
1: Nyilvánvalóan adódik a kérdés, vagyis hát lehet, hogy teljesen magától értetődő, de inkább megkérdezem, hogy a koncertek is ugyanott lesznek, ahol a kiállítás?
2: lesz koncertünk a Koreai Kulturális Központ területén, valamelyiket pedig más helyszínen, klasszikusan jazz-orientált helyszínekre szoktuk egyébként vinni ezeket a koncerteket, hogy már meglegyen a hangulat is. Úgyhogy lesz valószínűleg a Koreai Kulturális Központban is, igen.
1: Én azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy bátran keressenek rá arra a kifejezésre, ugye a legtöbben ilyenkor tájt autóban hallgatnak minket, és jegyzetelni nem tanácsos vezetés közben, keressenek rá a rezonancia fotókiállításra, talán ezt a legkönnyebb megjegyezni, és nem egy koreai nevet, bár kétségtelen, hogy azt is lehet. Szóval a rezonancia fotókiállítás, és azzal kapcsolatban, ami Google barátunk mindent tudni fog, ami viszont fontos információ, hogy a nyaralást emiatt nem kell megszakítani, hiszen a tárlat egészen november 20-áig látható a Koreai Kulturális Központban, ahol tehát még jazz koncertek is lesznek. Nagyon szépen köszönöm Pálfi Dóra, Koreai Kulturális Szövővőnek, hogy mindezt elmondta nekünk, és gratulálunk, nagyon szuper programot hoztak össze, nagyon izgalmas egy koreai fotóművész szemüvegen keresztül a saját művészeinket is látni. Csókolom a kezét!
2: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel a tárlatra. A Koreai Kulturális Központ weblapján és social media felületein is minden információt megtalálnak a hallgatók.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán folytatódik a Magyar Nemzeti Galéria Borszerda sorozata, melynek idei utolsó estje ezúttal a gyöngyfehér és ébenfekete hangulatát idézi meg. A látogatókat ezen az estén bor, művészet, élőzene és elegáns kontrasztokra épülő nyári hangulat várja a Budai Várban. A program részeként több alkalommal indulnak tárlatvezetések a Dolce Vita című kiállításban, ahol a vendégek az itáliai életérzés, a magyar művészek Itália élménye és a fotográfia kapcsolatának világába is betekinthetnek. Bellák Gábor művészettörténész Feketén-fehéren című előadásának két alapszín művészeti és szimbolikus jelentéseit járja körül. Az est másik főszereplője természetesen maga a bor. Ezúttal a pannonhalmi apátsági pincészet válogatott tételeit kóstolhatják a látogatók. A programot egész este Cseke Gábor zongoraművész élőzenéje kíséri, aki játékával tovább erősíti az est elegáns hangulatát. A jazz hangulatát ezúttal fényképeken keresztül idézi meg Nasung Yul, dél-koreai fotoművész, Rezonancia című kiállítása, amely a Koreai Kulturális Központban látható. A tárlat a magyar-koreai jazz kapcsolatok elmúlt időszakának fontos pillanatait mutatja be, többek között a 2025-ös Magyar Fókusz program koncertjeiből válogatva. A művész több mint két évtizede dokumentálja a fesztiválok világát, képein pedig nem csak a zenészeket, hanem a koncertélmény emberi oldalát is megörökíti. A fotók az improvizáció, az összhang és a pillanat megismételhetetlen erejét teszik láthatóvá. A kiállítás egyben kulturális híd is Magyarország és Dél-Korea között, amely a zene közös nyelvén keresztül kapcsolja össze a két ország művészeit. A Rezonancia című tárlat a jazz szerelmeseinek és a fotoművészet iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas programot kínál. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton északi irányban a Bem József tér után. A külső sáv nem járható. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Lechner-Ödön Fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál, a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hídat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 4-es és a 6-os villamos, a Szél Kálmán tér és a Szent Lukács gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a Dél-Budai végállomásuk között közlekedik. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest ismét egy érdekességgel jelentkezik. A mai rovatban egy olyan témát hoztál, azt a címet adtad neki, hogy megszűnik a repülőhíd. Itt, szerintem mielőtt belekezdünk, a repülőhíd. Erről mesélj, hogy mi volt ez?
2: Itt van nekünk a Duna a városunk közepén, ami természetesen évezredek óta jelentős része és megkerülhetetlen része a városnak, hogy akkor nem volt még egyben Buda és Pest, de természetesen mindig is szerették volna áthidalni ezt a folyót, és erre rengeteg kísérlet volt, már a rómaiak idejében is. Aztán persze kompok is működtek a Dunán, és volt egy időszak a történelemben, amikor úgynevezett repülő hidak működtek. Ez már a török korban is megtörtént, hogy mi is ez tulajdonképpen.
1: Igen, ez
2: ezt úgy kell elképzelni, hogy a Duna közepén lehorgonyozták a kompot. Tehát volt egy hosszú kötél, amit levertek gyakorlatilag a Duna medrének az aljába, középen, és ezt a kötelet rendszerint kisebb hajók tartották a víz színén, és ennek a kötélnek a végén volt a komp, ami tulajdonképpen, vagy a hajó test maga, amit a folyó sodrása vitt jobbra és balra, tehát középről, mint egy inga, úgy képzeljük el, úgy ment középről a folyó egyik, illetve másik partja felé, kihasználva a folyó sodrását. A kormánylapátok segítségével lehetett azért ezt valamilyen szinten kormányozni, és így vitte át ez a ingaszerű repülőhíd az utasokat egyik partról a másikra.
1: Meddig működött?
2: A repülőhíd már az 1600-as évek végén is, 1696-97 körül is működött, aztán 1701-ben egy új szerkezet épült, és eredeti ez a mai Erzsébet híd közelében működött, aztán később a mai Lánchíd helyére tették át, és elég nagy szerkezetről beszélünk, hiszen egyszerre körülbelül 300 személyt és 3-4 lovas szekeret tudott szállítani.
1: Hogy ebben az időben ugye még volt hídvám, de itt is volt akkor ennél a repülőhídnál is ilyen?
2: Hát igen, ez egy állandó bevétel volt a kincstár számára. Itt is voltak vámbevételek. Nagyon érdekes, hogy itt nem a városi tisztviselők szedték, hanem bérbeadták ezt a hidat, és utána aki bérbe vette, ő egy állandó fix összeget fizetett, és aztán ő hajtotta be a hídvámot, viszont nem kellett mindenkinek fizetni. Nem fizettek például a városi tisztviselők, nem fizettek a papok, az orvosok, a gyógyszerészek, a nemeseknek sem kellett fizetni, illetve voltak olyan termékek, amelyeket szintén mentesítettek a vámfizetés alól. Ilyen volt például a városi kocsmákba szánt bor, illetve a sörfőzéshez szükséges kellékek, és a tűzifa után sem kellett vámot fizetni.

0: volt ahhoz túl élénk, hogy egy hajóhídnak az építése az kifizetődővé váljék, úgyhogy a repülőhíd építése sokkal olcsóbb volt, körülbelül egy harmada volt a hajóhíd építésének. Tehát ekkoriban ebben az átmeneti időszakban az 1700-as években nem volt kifizetődő hajóhídat építeni.
1: 1767-ben szűnt meg a repülőhíd, de minek hatására?
0: Volt egy nagyon fontos utazás, egy nagyon fontos látogatás itt Magyarországon. Albert főherceg utazása miatt hatósági felszólításra szüntették meg végül a repülőhidat, és ekkor egy állandóbb hajóhíd váltotta ezt fel. Nem volt ugye még mindig állandó, hiszen a Lánchíd építéséig kellett várnunk az első állandó hídig. Ez egy félállandó híd volt, de még itt sem ért véget a repülőhidak története, hiszen a későbbi évek során újra és újra felbukkan. Például 1790-ben Budán tartottak országgyűlést, akkor itt megnőtt a forgalom, tehát már az egyetlen egy hajóhíd az nem szolgálta ki kellőképpen, vagy nem volt elég a forgalom elhordozására, úgyhogy ekkor épült ismét egy repülőhíd Pest és Buda között, és aztán később felmerült egy újabb repülőhíd építésének az ötlete, ezúttal Újpest és Óbuda között, tehát ott északabbra.
1: Igen.
0: Ez már 1863-64-ben, itt már a Lánchíd építése után vagyunk, ne felejtsük el, tehát van már egy állandó kőhídunk, szeretnének egy repülőhidat, és itt már a Lánchíd társaság volt az, aki ezt megakadályozta, ugyanis neki kizárólagos joguk volt, és ez természetesen sértette volna az ő érdekeiket, hogy még egy másik híd is létrejöjjön, ami persze üzleti szempontból nem lett volna a Lánchíd társaság számára előnyös, úgyhogy ezért nem jött létre ez 1860-as években a repülőhíd.
1: Van arról információt, hogy más településen működött a repülőhíd, és hogy meddig?
0: Hát olyannyira, hogy a legutolsó repülőhíd, amiről tudunk, az 1913-ig működött, és ez pedig Tahi és Tótfalu között volt. Tehát csak egy picit több mint 100 évvel ezelőtt szűnt meg ez a nagyon érdekes műszaki megoldás arra, hogy átjussunk a Duna egyik oldaláról a másikra.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke, akivel a nemrégiben lezajlott rendkívül sikeres jótékonysági gáláról beszélgettem. 5 és 6 óra között pedig itt járt nálunk Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, akivel a szeptemberi életmű koncertjéről ejtettünk néhány szót. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Verdi remekmű érkezik a Margit szigetre. Monumentális opera élmény, lenyűgöző sztárszereposztással. A Trubadur július 23-án és 25-én. Főszerepekben nemzetközi opera csillagok. Jusif Eyvazov, Marina Rebeka és a hazai legjobb szólisták. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshihiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát. A járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása, mert több mint 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben, a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovich Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályok szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbül Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete Körösben, a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Klasszik Rádió 92.1. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650.000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az Eskütérihez, 21 darab pedig a Fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinczy utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók. Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a Nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók. Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: előzetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a városerdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók. Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk, nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a városerdei szabadstrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók. Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Richter Gedeon 1872-ben született. 1893-ban iratkozott be a Budapesti Tudományegyetem bölcsészeti, majd orvosi karára. Szigorlatát kitűnő eredménnyel 1895. júniusában tette le, ezután 2 évig dolgozott egy budapesti gyógyszertárban. Ezután európai tanulmányútra indult, és 4 év alatt angol, német, francia és olasz gyógyszertárakban szerzett tapasztalatokat, amiknek köszönhetően hazatérése után vállalkozásba fogott. Nyugat-Európában megismerte a modern gyógyszertári és üzemi gyógyszerészetet, és behatóan foglalkozott az orgonaterápiával, azaz az állati eredetű szervekből készülő készítményekkel történő gyógykezeléssel, ami egész későbbi életére kihatott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a Mávinform honlapján olvashatók. Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.